0: ahol Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést és a visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert, írták. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, tájékoztatta a Sándor Palota az MTI-t. Az államfőhivatala emlékeztetett arra, a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez. Súlyog Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte a választások után kialakult a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához. Hozzátették, a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben. Csoportos létszámcsökkentést jelent be a Richter gyógyszergyár, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. A Richter tájékoztatása szerint a tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyaggyártási területeket érinti. Hozzátették, hogy a hatóanyaggyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok, köztük a Richter számára is komoly kihívást jelent. Vácon nem merik kivinni a gyerekeket egyes játszóterekre, mert a hajléktalanok és a nehéz körülmények között élők lepték el azokat, akik minden esetben óriási szeméthalmokat hagynak maguk után. Erről írt internetes fórumán a polgármester. Matkovics Ilona szerint tarthatatlanná vált Vác köztisztasági és biztonsági állapota. Többek között a Széchenyi utca, a Mély garázs, a postapark és a vasútállomás, valamint a dohányboltok környezetében már rendőri segítségre van szükség a rendfenntartáshoz. Matkovics Ilona részletezte, hogy Vác többféle támogatást ad a rendőrségnek, cserébe elvárják, hogy tartsanak fenn biztonságos állapotot méghozzá haladéktalanul. Az Egészségügyi Világszervezet elnöke bejelentette, hogy június 21-e óta több mint 1300 ember vesztette életét az Európában tomboló hőség miatt. Arra ösztönzik az európai országokat, hogy készítsenek és alkalmazzanak hőséggel kapcsolatos egészségügyi cselekvési terveket az egészség éghajlatváltozás elleni védelmét célzó tágabb program részeként. A BBC szerint Németországban a harmadik egymást követő nap volt a legmelegebb. Az ország keleti részén 41,7 Celsius fokot mértek az előzetes adatok szerint. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, Philips század legnagyobb slágereivel.
3: Holnap, holnap, holnap, holnap, ó, gyere már, hol vagy, hol vagy, hol vagy, hol vagy.
2: Itt a 93.4-en.
1: Rádióda.

hát külön követtem Instán, mert a szememnek feltűnőbb, de itt nincs már. Mert aki van velem, az nincs. Percek itt újra tötődik a tár. Ha vad is nem merem, egy nap a szerelem. De holnaptól hozzá már kötődni kár. Hurikán, unikum, buti, tánkulizunk. Kapír, pohár, hely. Betonkész állapotban voltunk, leszünk is. Hogy a tudás.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: reggel 3 óra van.
1: 2 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest Luka Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári 3 napos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest New York és Washington Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csak nem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest Mexikóváros San Salvador Genf Budapest út bérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mindegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10. A Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Rádió Dabas,
0: az

másnapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukollak, te leszel a csók király.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: 2 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebbe egy novemberi egynapos úton a Budapest Luka Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mindegy 3300 parkolóautomata automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágerei.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek. Szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádiód a Basban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
3: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: 2 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter, már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest Luka Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csak nem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mindegy 3300 parkoló automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban. Közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strand. Tették hozzá. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb.

0: zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Egy dal mindig más.
1: Reggel 6 óra van.
0: Reggel 6 óra van.
2: 2 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebb egy novemberi egynapos úton a Budapest Luka Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024 novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strand. Rangyán tették hozzá. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Domos helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Egy olyan videó került fel az egyik gyáli Facebook csoportba, amelyen gyáli fiatalok egy társukat bántalmazzák és megalázzák, miközben többen végignézik, sőt fel is veszik a történteket. A videót azóta eltávolították, de a történtek mély sebeket ejtettek a helyi közösségben. A gyáli baráti köre sportegyesület az eset után 2 fiatal sportolót kirakott a csapatból, miután a vezetősége tudomást szerzett egy a közösségi médiában terjedő videófelvételről, amelyben az egyesületük neve is elhangzik, számolt be róla a Blick. A gyáli BKS sportegyesület gyorsan cselekedett és közleményt adott ki a közösségi médiában terjedő videófelvételről, amelyben az egyesületük neve is elhangzik. Bejelentették, hogy a felvételen beazonosítható 2 érintett fiatal sportolói jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntették. Az egyesület minden olyan magatartástól egyértelműen elhatárolódik, amely erőszakos, másik ember méltóságát sérti, vagy ellentétes a sport és a közösségünk által képviselt értékekkel. Az esetet megvizsgálva a vezetőség úgy döntött, hogy az érintett két sportoló sportolói jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntetik. A gyáli BKS számára a tisztelet, a sportszerűség, a felelősségteljes viselkedés és a példamutatás alapvető érték. Sportolóinktól nem csak a pályán, hanem azon kívül is ezek képviseletét várjuk el. Az ügyben további nyilatkozatot nem kívánunk tenni, és kérjük mindenki megértését, hogy személyiségi jogokra tekintettel további részleteket nem áll módunkban közölni, írta a klub a közösség oldalán Tomori Győző, a gyáli BKS elnöke. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a rádióravast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Itt egy újabb magyar

0: nem értünk egyet mindenben.
1: De szeretnék az erdőben fogadni.
2: De a zene közös nevező lehet.
0: Mindannyian a magyar dalra szavazunk. Összetartozás és harmónia.
2: Rádió Dabas, az otthon.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Mint egy ismerős idegen.
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
4: Itt a reklám.
5: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
6: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
7: Na, ez biztos nem a Jasint bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágy keretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
8: Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
9: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason.
10: 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
11: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
12: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
13: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Tamással.
1: Magyar óra.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: 2 milliárdért bérelt magánrepülőgépet a volt külügyminiszter. Már kizárólag csak mobiltelefonon lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
2: Tavaly több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket Szijjártó Péter volt külügyminiszter a magyar adófizetők pénzéből, írta a külügyminisztérium parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Velkei György László azt írta, a minisztérium átvilágítása közben jutott tudomásukra, hogy a volt külügyminiszter és delegációja tavaly 19 alkalommal bérelt magángépet hivatali utakhoz, a bérléseket pedig Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A legkevesebbe egy novemberi egynapos úton a Budapest Luka Budapest távon került a repülőgép bérlése, erre mintegy 12 millió forintot fizettek. A legdrágább gépbérlet egy februári háromnapos látogatás során volt az Egyesült Államokban. A Budapest-New York és Washington-Budapest közötti utazás gépbérlési költsége csaknem 246 millió forintba került. De a júniusi Budapest-Mexikóváros San Salvador-Genf-Budapest útbérleti költsége is meghaladta a 200 millió forintot. Ettől a hónaptól kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással is. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024 novemberében döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés július 1-én hatályba is lépett. A főpolgármesteri hivatal tájékoztatása szerint mindegy 3300 parkolóautomata automatát szerelnek le a szolgáltatók. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Közleményükben azt írták, az idei 3 eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt 5 évben összesen 11 magas feszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Betesda Gyermekkórházban, közülük 10 vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei júliustól, közölte a szervezet. A közlemény szerint a több száz önkéntes a kagyló okozta vágásoktól kezdve a súlyos sérülések ellátásáig számos helyzetben nyújt segítséget. Szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-e és augusztus 20-a között lesz jelen a tó déli partján. 7 település, 10 strandján, tették hozzá. Hétvégén napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadék nem várható, az északi északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban általában 10-17 fok közé hűl le a levegő, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. Késő délután már 27-31 fok valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
4: Szép jó reggelt kívánok, kezdődik a Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. A mai műsorban elsőként beszélgetünk dr. Búza Lászlóval, az Agrár és Élelmiszergazdasági Minisztérium élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkárával. Aztán itt lesz majd Ági is, aki az agrármeteorológiai híreket osztja meg velünk, és érkezik Czerócki Zsuzsi is a kerti tippekkel. Én Kis György Krisztián vagyok,

0: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
1: Ezúttal dr. Búza László, az Agrár és Élelmiszergazdasági Minisztérium élelmiszergazdaságáért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkára, akit köszöntek is a műsorban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszönöm a hallgatókat!
1: Kicsit közelebb, és akkor úgy fogják hallani a hallgatók. Hát talán kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy ugye egy új fogalom is megjelent az ön titulosában, ez pedig az élelmiszerműveltség. Ez pontosan mit is jelent, mit akar?
3: Azzal kezdeném, hogy választások után, amikor megkeresett miniszter, akkor még miniszter jelölt úr, arra, hogy az élelmiszer területen dolgozzunk együtt, akkor utána beszélgettünk a kormányzat vezetőjével, a kormányfővel is, és úgy fogalmazták meg, hogy mi a dolga egy ilyen államtitkárságnak, akkor még a név nem volt meg, hogy az a feladatunk, hogy Magyarországon 10 éven belül jobb, szebb, egészségesebb és okosabb, műveltebb emberek éljenek. És amit ehhez élelmiszer oldalról hozzá kell tenni, arról szóljon az államtitkárság. Ezért lett végül is az a név, hogy gazdaság, ahol előállítjuk, forgalmazás, ami a raktározást is magában érti, és a műveltség. Mi a műveltség? A műveltség az igazándiból valaminek a megértése. A magyar fogyasztóval hosszú évek óta nem foglalkozik. Például az élelmiszer, vagy az egészség, állategészségügy, sok-sok területen nem foglalkozik az illetékes kormányra. Azt hiszük, hogy még mindenki emlékszik rá, hogy kiskertben kapirgál, zöldhagyma, piros retek, vagy éppen nagymama levágja a csirkét, de ezek már nem feltétlenül vannak meg. A ma élelmiszer fogyasztója nem ismeri ezt a folyamatot. Ha ránéz arra a minisztériumra, amiben dolgozok, amiben dolgozhatok a kollégáimmal együtt, akkor igazándiból vitatkozó parasztemberek jutnak az eszébe, hogy most van támogatás, nincs támogatás, most éppen asszály van, vagy árvíz van, vagy most járvány van, de hogy ez az egész miért van, vagy hogy van, ezt nem érti. És az élelmiszer műveltséghez azt tartozik hozzá, hogy végre megérti, végre elmondjuk, és összehozzuk az embereket. El tudja mondani a gazdálkodó ember, hogy én termelem meg a tejedet. Én termelem meg a kenyeredet, a hozzávaló gabonát, a sertéshúshoz való dolgokat. Ezek emberek, ezek életek, ezek történetek, ez gondoskodás, ez odafigyelés, ez igényesség, és használnám azt az ott, hogy felelősség. Hiszen neki élelmiszer biztonsági felelőssége van, minőségi felelőssége van. Ez a mai kormány, ez az emberek kormánya. Fel kell tenni mindig magunknak azt a kérdést, hogy egy kormányzati döntés mögött hol vannak az emberek? Mi jó nekik ebből? Megítélésünk szerint egy művelt, élelmiszer területen is művelt ember a stúdió döntéseket hozza, amikor szavaz a vásárlásnál a pénzével. Szavaz arról, hogy mit választ, szavaz arról, hogy az ő egészsége hogy alakul, szavaz arról, hogy lesz hulladék, nem lesz hulladék, szavaz arról, hogy megmarad-e például a magyar élelmiszer előállítók jövője. Sok-sok dolog van ebben, és nem csak hagyomány, nem csak hungarikum, nem csak a gatyába kaszáló ember, biztos érti, amiről beszél. Ezek mind-mind fontosak, de értelmes, egészséges, jobb, és műveltebb emberekre van szükség ahhoz, hogy ez a magyar robusztus élelmiszergazdaság megmaradjon, és hosszú ideig életképesen teljesítsen.
1: Ahogy egy kicsit összefoglaljam nagyjából, ha jól értem, akkor egyrészt a másik oldalt is szeretnék megismertetni. Abszolút. A vásárlókkal, de ez a fajta része az ön titulusának az egyébként azt is jelenti, hogy akár az élelmiszereket, amiket megvásárolunk, azt is tudatosabban vásároljuk majd a jövőben?
3: Természetesen. Tehát van egyszer, ahogy említettem, előállítás, van forgalmazás, technológia, de nagyon-nagyon fontos, és ebbe kérdezett bele az élelmiszer műveltség, a fogyasztó. Először fog megjelenni a minisztériumban egy önálló főosztályban a fogyasztó. Neki készítjük. Olyat szeretnénk készíteni, ami neki jó. Olyat szeretnénk készíteni, ami az adott generációnak, az egészséges generációknak jó, amitől egészségesebb lesz, amivel megőrzi az egészségét, amivel tudja fejleszteni az egészségét. Szeretnénk egészséges élelmiszert adni a bölcsiseknek, az idős otthonok lakóinak, a várandós kismamáknak, a versenyzőknek, hogy ne a feltét a fehérje porokba higgyen, hanem értse meg, hogy bocsánat, egy csirkemelben, egy sertés karajban, ez benne van, és megenged egy hasonlatot. Talán itt Dabas környékén értik. A Kincsem versenyló története megvan önnek? A Kincsem kanca azért volt bármire képes, és azért tudott sokkal többet teljesíteni, mint a szülei. A édesanyja, a kanca is, meg az apja, a csődör is angol telivér volt. De ők Angliában születtek. Ez a kis csikó, ez Magyarországon született. A magyar takarmány, a magyar itatóvíz, a magyar időjárás és a magyar gondoskodás hozta ki belőle azt, amit ki lehetett hozni belőle ezen viszonyok között. Az európai közösségen belül nyilván a közösségi szabályozásnak megfelelően az élelmiszerek alapvetően biztonságosak, egyenértékű, egy más országból származó, mint a miénk. De a miénk az úgy, ahogy kincsemből kihozta a maximumot, ez tudja belőlünk is kihozni a maximumot. És ezért javaslom azt, hogy legyen rend a fejünkben, hogy persze, ha Spanyolországban vagyok, ki ne hagyja a jó sonkát, vagy Görögországban a jó borokat, vagy a sajtokat, ott azt kell enni. De idehaza, amiből felépülünk mi, ami a mi működésünket adja, az legyen olyan, mint a kincsem megközelítés.
1: Említette az előbb a generációkat, és hát ugye a mai napnak az egyik vezérfonala pont a generációk, illetve a generációk összekapcsolódása. Az agrárium tekintetében, és itt akár a mezőgazdaságot, akár az állattenyésztést vesszük alapul, azért az elmúlt időszakban generációváltás alól nem nagyon akart tulajdonképpen működni, már ugye rengeteg féle pályázattal próbálták segíteni akár a családi gazdaságokat, akár pedig a fiatal gazdákat, hogy ismét akár a mezőgazdaság, akár az állattenyésztés felé forduljon. Ez mennyire lesz kiemelt célja a következő időszaknak, hogy ismét a fiatalok visszataláljanak ezekhez az ágazatokhoz?
3: Annyira jó kérdés, hogy akár erről nyugodtan egy másfél órát beszélhetnénk. Több ország keresztül ment ezen, vagy benne van ebben, de nem realizálja, hanem eltakarja, nem foglalkozik vele, és hiányzik a megértése ennek a problémának. Írország egy nagyon jó példa, ők 20 évvel ezelőtt voltak abban a cipőben, hogy mindenki a lányok közül Barbie akart lenni, a fiúk közül meg pókember, mert nyilván ez jött. De hogy tejet termelő, vagy teheneket fejő, gazdálkodó, vagy a juhokat terelgetők, az vagy halász, ez nem. És ők akkor leültek, megértették, fölfogták, és kidolgoztak egy nagyon-nagyon jó stratégiai tervet. És ez a stratégiai terv arról szólt, hogy 10-15 éven belül ők ezt határozták meg. Minden évben legyen két nap, egy tavasszal, egy ősszel. Amikor az oktatásba, az óvodától, ők akkor a felsőoktatást határozták meg, mindenütt beszéljünk arról, hogy mi az a vidéki élelmiszer előállító tevékenység. Mi ez az élelmiszergazdaság? Kik vannak benne? És hogy legyen vagány, hogy én olyan tejet termelek, hogy na, a szomszédban is, ahogy mondani szokták, rágyújtanak, annyira tej. És adjuk át ezeket az élményeket. Csak itt jelzem meg, hogy például Magyarországon pontosan mi voltunk az elsők, akik a laktózmentes dolgokban elkezdtünk dolgozni, hogy ne kelljen kihagyni az embereknek, akiknek csak egy ilyen laktózintoleranciája van a jó minőségű tejet. Most például az A2-es tej, nem tudom, hogy erről beszéltek-e már a rádiójukban, ami egy genetikai nemesítés, ami megint egy speciális táplálkozási csoportot érint. Visszatérve, ők azt mondták az írek, hogy egy évben kétszer erről szóljon a dolog. Menjen oda, simogassa meg, szagolja meg, kóstolja meg, rázzon kezet, mondjanak egymásnak sztorikat, lássa meg mögötte az embert. De a parasztember is lássa, hogy én kiket etetek. Nagy számok szerint egy átlag gazdálkodó 200 embernek termeli meg az ennivalóját. Nyilván ágazatonként más, de ez az alapszabály. Tehát vissza a mi történetünkhöz. Ha ő nekik ez 10 év alatt hozott olyat, hogy 10-szeresére nőtt a hajlandóság arra, hogy vidéken és egyébként legyen, mi le vagyunk maradva, de a nagy Istenben bízva, kezdjünk bele egy ilyenbe. De akkor 4 évszakos országként egy évben 4-szer mutassuk meg a csodáját az ősznek, a tavasznak, a nyárnak, a télnek. Hozzuk össze ezeket az embereket, és vissza a sztorihoz. A bölcsödétől az idősek otthonáig mutassuk meg azt, hogy mi az, ami van, és kérdezzük meg őket, hogy mi az, amire szükségük van. És üldözzük, tagadjuk ki, és kifejezetten szüntessük meg azokat a gyakorlatokat, amikor egy iskola gyümölcs, vagy egy iskola alma programba ütött, kopott, ízetlen, nyomorult, minősítetetlen minőségű termékeket visznek a gyerekekhez, akiket érzékenyíteni kellene ebbe az irányba. Ez nem megengedhető, ez bűncselekmény. Tehát rendet kell vágni ezen a területen is, mert egyébként sok pénz elment erre is, és akkor lesz magyar gazda elfogadottság, és amikor úgy megyek ki a sertés, a baromfi, a szarvasban, vagy éppen vetni, hogy én 200 ember szoroszt fel, élelmiszer ellátását végzem, ugyanúgy, mint az a néni, akitől annak idején a NASA központban megkérdezték, megvan ez a sztori?
1: Nem tudom.
3: Az amerikai elnök volt a NASA központban, és éppen az űrhajó, valamelyik űrhajó felbocsájtásánál jártak, és mindenki ott volt a kitűző, mint Önös, hogy Kisgyőgy Krisztián, ez meg ez. Ott volt a kitűző, és el kellett menni a mellékhelyiségre az amerikai elnöknek, és ott egy néni takarító. És akkor, mert nem volt kitűző, és megkérdezték, hogy nára úgy, hogy kicsoda vagy, hogy mivel foglalkozik. Tehát, hogy én része vagyok a csapatnak, aki embert visz az űrbe. Tehát ennek a gondolatnak kell a helyére kerülni, és ezt kell vagányra tenni, hogy enni adni, az igenis. Az egy nagyon jó dolog.
1: Nagyon megy az időnk, és lenne még sok-sok kérdés, de talán még majd egy legközelebb. Kérdés, legközelebb így van. Viszont ami a nap másik fő témája, az az AI. Agrárium tekintetében mennyire kihagyható, vagy mennyire kell, hogy együttműködjünk az AI-jal, és hát itt azért ez is több kérdést felvet, ugye nyilván ugye próbáljuk visszaterelni akár a fiatalokat, akár a középosztályt az agráriumba, de hát ugye mondják, hogy az AI is azért itt kopogtat, és azért vannak funkciók, amiket átvehet. Lehet akár egy jelentős mérföldkő az AI ebben az ágazatban, vagy itt igazából jól meg fog férni a jövőben egymás mellett az humán, illetve a mesterséges munka?
3: Nem értek az AI-hoz. A felhasználója vagyok az AI-nak többnek is, egyetemi emberként, kutatóként, főleg adatok elemzésében, értelmezésében, vagy éppen az, hogy hogyan tudok releváns, szignifikáns különbséget keresni, ez, erre használom, ez jó. De az igazságban rengeteg adat van, nem jól, nem megfelelően gyűjtjük, és egyébként nagyon soknak az értelmezés is elmondott. Ebben van helye biztosan az AI-nak. Drónok, hogyan viselkedik fölülnézetben egy ilyen, egy olyan, kombájnoknál régóta csinálják, úgy vett, ugyanazon a nyomtávon. Hiszem, hogy az állattenyésztésben, élelmiszer előállításban is lehet jól használni, és megmondom őszintén, hogy megint ne féljünk a fiatalokat megkérdezni, akik rutinszerűen használják, míg egy idősebb korosztályhoz tartozó meg remek tőle, és továbbra is csak a lexikális tudásban bízik. Tanuljunk tőlük, és csináljuk meg a legjobbat. Én szerintem van helye.
1: Én pedig remélem, hogy tudjuk folytatni majd a beszélgetést egyszer hosszabban. Köszönjük szépen, most ennyire volt időnk.
3: Én is köszönöm a lehetőséget. Minden jót kívánok.

Rekord hőhullámon vagyunk túl, amely a száraz talaj miatt a kultúrnövényeket is nagyon megviselte. Az enyhülést hozó hidegfront környezetében kialakult záporok, zivatarok csak kisebb körzetekben hoztak érdemi esőt. Hazánk döntő része, főleg a középső ország rész továbbra is szomjazik. A folytatás sem ígér országos csapadékot, elszórtan lehetnek csak záporok, zivatarok. Hazánk túlnyomó részén kritikusan szárazzá vált a talaj a múlt hét végére, nedvességtartalma a növények számára hasznosítható vízmennyiségnek a 30%-át sem érte el. Ennyire augusztus közepén végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból. A hőmérséklet szombat óta minden nap rekordokat döntött, kedden megdőlt az országos abszolút maximum hőmérsékleti rekord is. A mérések kezdete óta a hazákban mért legmagasabb hőmérséklet 42 fok volt, amely Széchenyben alakult ki. A kalászosok aratása már zajlik. Az elmúlt napokra jellemző forró, száraz idő a száradást segítette, az átmeneti csapadék a betakarítást kissé hátráltatja, de ez még a termés minőségét nem rontja. A napraforgó egyre több felé virágzik a kukoricával együtt, jellemző forró, száraz idő a száradást segítette, az átmeneti csapadék a betakarítást kissé hátráltatja, de ez még a termés minőségét nem rontja.

0: Túlnyomó részén közepes vagy nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A folytatásban mérsékelten meleg, változó nedvességtartalmú levegő áramlik majd fölénk a következő 6-8 nap során. Elszórtan várhatók csak záporok, zivatarok. Így az aszály ismét egyre nagyobb területre terjed ki. Az északias szél gyakran élénk lesz, napközben többfelé erős, amely tovább segíti a talaj száradását.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Rövid szünetre megyünk csak el, hogy Ágitól meghallgassuk a friss híreket, de utána folytatódik a Gazdász Czerocki Zsuzsival és a kerti tippekkel.
3: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Skoda.
6: Van egy nap a nyárban, amikor egész Újhartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihár gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archive, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
7: Telefonszám 29-361-776.
8: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
9: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20%

0: Kedvezmények kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet, Dabason, a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
2: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
2: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
2: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
3: 93.4
4: Rádiódabas. Reklám voltam, viszont hallásra.
5: A pedagógusok megléte már a kérdés csépharaszton, nem a gyereklétszám. A Pest 8-as választókerület települései jól vészelték át ivóvíz szempontjából a kánikulát. Továbbra sem lesz csapadék.
3: Hírmondó.
4: Rólunk szól.
3: Régiónk hírei.
4: Első kézből.
3: Első kézből.
5: Köszöntöm a Rádiódabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Július 4-e van, szombat, reggel 7:30. A gyereklétszám megfelelő. A kérdés, hogy lesz-e elegendő nevelő és pedagógus, akik tanítják őket. Ez tartja az egyik legfontosabb kérdésnek Pulis József polgármester. Csépharaszton az óvoda esetében jó a helyzet, az iskolában is lehet számítani a nyugdíjas pedagógusokra. A településen támogatást is kapnak azok, akik képzik magukat a szakmájukban.
6: Kérdés az, hogy megvan-e megfelelő szakember, hogy a gyereklétszám növekszik itt a településünkön és az intézményekben is, és akkor van-e, aki felügyeli, illetve van-e, aki megfelelő színvonalon tudja oktatni. Az óvoda esetében olyan szempontból jól állunk, hogy szerencsére nyugdíjas kollégák vannak továbbra is, tehát aki nyugdíj mellett dolgozik, akár az igazgató asszonyra gondolok, hogy akár az egyik óvodapedagógusunkra, tehát ezzel tudjuk megoldani. Ez iskolára is igaz, iskolában is több nyugdíjas kollega van, tehát így a létszám, a pedagógus számunk jelen pillanatban megvan az óvod esetében is, illetve az iskolánál is megvannak az megfelelő szaktanárokat is, ahogy az igazgató asszony említette, tehát hogy megvan a megfelelő képzettség, csak nyugdíjasak, ahogy említettem, mi lesz 5 év múlva. És hogy ez lesz inkább a kérdés. Óvodánál azért azt látom, hogy nekünk például van olyan, aki gyesen van otthon még, tehát vissza fog majd jönni a kisgyermek nevelés után, illetve van olyan, aki például szerintem most a napokban lehet majd valamikor az állam vizsgálja az egyik óvoda pedagógusunk, aki már unatok ez lesz óvoda pedagógus, tehát hogy tudtunk adni támogatást is, hogy főiskolát elvégezze, tehát próbálunk ezzel is segíteni, és akkor az elkövetkező pár évben ez még úgy látom, hogy megoldott, itt inkább majd, és ugyanez a házi orvosokra is igaz, hogy halljuk az egészségügybe is, tehát mi lesz 4-5 év múlva, amikor már azért a 65-70-75 éves kollégák azért nem biztos, hogy már ilyen időskorban is fogják vállalni a munkát, vagy tudják csinálni ezt a feladatot, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez ilyen 24. órában vagyunk, hogy mi lesz ebből a helyzettel. Mi az óvod esetében próbáljuk ezt megoldani tényleg a fiatalok képzésével, illetve mivel fiatalodik a település, azért jönnek fiatal kollégák is a település, akik ide költöznek, és hát hogy azért csak jobb helybe dolgozni, tehát ebbe szerencsések vagyunk, de azért főleg az iskola esetében lesz ez fajsúlyosan probléma az elkövetkezőben.
5: Mitkó Orosz Krisztina kapta Gyálon az év köztisztviselője elismerést. Mitkó Orosz Krisztina a gyáli polgármesteri hivatal pénzügyi és adóiroda vezetője. Ügyintézőként kezdte pályafutását, később irodavezető helyettesként folytatta munkáját, majd átvette a pénzügyi és adóiroda vezetését. Korábban a fővárosi önkormányzat idősek otthonában dolgozott, ahol gazdasági ügyintézőként, majd pénzügyi és számviteli csoportvezetőként szerzett több mint 10 év szakmai tapasztalatot. Gazdasági informatikusi szakképesítést, majd közgazdász diplomát szerzett, ezután mérlegképes könyvelő lett. Emellett teljesítette a közigazgatási alap és szakvizsgát is. 2024-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen elvégezte az államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés szakirányú továbbképzést. Jó érzéssel tölti el, hogy munkájával ő is hozzájárulhat Gyál fejlődéséhez, és ahhoz, hogy a város stabilan, biztonságosan működjön. A munka mellett a családjával töltött idő és a sport jelenti számára a kikapcsolódást. Balajti István országgyűlési képviselő felvette a kapcsolatot választókerületének településvezetőivel, hogy tájékozódjon az esetleges vízellátási problémákról a tartós hőség idején. A beérkezett visszajelzések alapján a Pest vármegyei 8-as választókerület egyetlen településén sem tapasztalható vízellátási probléma. A teljes körű tájékoztatás érdekében a képviselő egyeztetett a Dél-Pest megyei vízi közműszolgáltató ZRT-vel is. A szolgáltató tájékoztatása szerint a térség településein jelenleg zavartalan az ivóvízellátás. Ugyanakkor a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt helyenként átmeneti nyomásingadozások előfordulhatnak. A DPMV ZRT közlése szerint szakembereik folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhálózat terhelését, és szükség esetén haladéktalanul beavatkoznak annak érdekében, hogy a biztonságos és folyamatos ivóvízellátás továbbra is biztosított legyen. Ismét kiemelkedő eredményt ért el az érdi SC Kossuth Zsuzsanna szakképző iskola a pénzügyi tudatosság fejlesztése terén. A Dabasi intézmény a pénziránytű iskola hálózat egyik legaktívabb tagjaként több mint 72 diákkal csatlakozott a 10. Bét részvényfutamhoz, amelyet a Budapesti Értéktőzsde és a pénziránytű alapítvány közösen szervezett. A tőzsdejáték során a tanulók valós piaci környezetet modellező feladatokban próbálhatták ki magukat. Hetente 500.000 forint virtuális tőkével gazdálkodhattak, így a verseny végére közel 6 millió forint állt rendelkezésükre befektetési döntéseik meghozatalához. A résztvevőknek folyamatosan figyelemmel kellett kísérniük a piaci eseményeket, mérlegelniük kellett a kockázatokat, és a döntéseik következményeit is értékelniük kellett. A program gyakorlati tapasztalatot nyújtott a pénzügyi ismeretek és a tudatos befektetői szemlélet elsajátításához. Jelentős mennyiségű, csaknem 12 kg marihuánát találtak a monori rendőrök egy gyömrői szállodában, miután a hotel dolgozója értesítette a hatóságokat. A bejelentés szerint az egyik vendég fizetés nélkül távozott a szállásról. Amikor az alkalmazottak ellenőrizni akarták a szobát, a folyosón terjengő jellegzetes marihuána szag is gyanút keltett, ezért rendőri segítséget kérte. A rendőrök éppen akkor érkeztek a helyszínre, amikor a szoba bérlői visszatértek. A gyanú szerint a férfi a bejáratnál próbálta feltartóztatni az intézkedő rendőröket, miközben élettársa az ablakon keresztül két szatyrot dobott ki az épületből, hogy megszabaduljon a bizonyítékoktól. A kidobott szatyrokban összesen 32 csomag, közel 12 kg növényi törmeléket találtak. A helyszíni gyors teszt alapján az anyag marihuána volt. A magyar és svájci állampolgársággal rendelkező gyanúsítottakat a rendőrök elfogták és előállították. Velük szemben jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószerkereskedelem büntettének gyanúja miatt indult eljárás, letartóztatásukat a bíróság elrendelte.
3: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
0: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
3: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
0: www.radiodabas.hu-ra.
7: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Ma napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Késő délután 26-30 fokra számíthatunk. Köszönöm a figyelmet!
7: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
8: Rádió Dabas az otthon hangja, folytatódik tovább a Gazdász. Megérkezett időközben a stúdióba Czerócki Zsuzsi és a Díszfa iskolából. Szia, jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt, Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat!
8: Hát kezdjük azzal a mai beszélgetést, hogy nagyjából már egy hete itt a hőségriadóban élünk. Különféle fokozatai vannak már, ugye ezen a hétvégén beléptünk a legnagyobb fokozatba. És hát a kérdés az például, hogy benneteket ilyenkor keresnek-e többen, illetve a hőséggel kapcsolatban keresnek-e benneteket, hogy mi a teendő, vagy mit tudnak tenni esetleg a vásárlók.
9: Hát meglepően sokan keresnek minket, egyrészt az árnyékolás miatt, ugye mindenki kertjéből hiányzik még plusz egy fa általában. Ilyenkor jön rá az ember, hogy mennyit is jelent a természetes árnyékolás, sokkal jobb, mint mondjuk egy pergola, de nyilván rövid távon egy pergola is nagyon sokat számít, de a fák körül ugye magasabb a páratartalom, tehát sokkal hűvösebbet tudnak tartani. Úgyhogy faültetés ügyben rengetegen keresnek, és ilyenkor egyébként rengeteget számít a talajnak a növényborítottsága is, tehát hogy mennyi növény párologtat vizet kvázi a mi kertünkből, mert ez a mikroklimát az alapvetően meghatározza. Mondjuk egy ilyen minimál kertben, ahol mondjuk csak gyep van és nagyon sok a térkő, ott akár ilyen 8-10 fokkal is magasabb lehet a hőmérséklet, és a magasabb évelő ágyások sokkal hűvösebbet tartanak, mint mondjuk egy gyep felület, mert a gyep felület ugye egy alacsonyan vágott fűfelület, ami jobban fel tud melegedni. Minél magasabb növényzet borít egy talajt, annál kevésbé tud felmelegedni. Úgyhogy ezért is szoktuk azt javasolni, hogy a nagy gyep felületek helyett inkább alacsonyabb igénybevételű, energiaigénybevételű évelőágyásokkal vagy vegyes ágyásokkal érdemes a kertet kialakítani. Egyrészt mondjuk egy növényágyás sokkal kevesebb öntözést igényel, tehát fele annyi vizet igényel egy évelőágyás, mint mondjuk egy gyep felület, és kevesebb karbantartást. Ugye a füvet, hogyha szépen szeretnénk tartani, kétszer kell nyírnunk. Egy évelő ágyással ilyen problémánk nincsen, és hogyha megfelelő a növényválasztásunk, akár fele annyi vizet kell használnunk, vagy fele annyi vízből is el van. Sőt, azzal is nagyon sokan keresnek, hogy mondjuk egy területről rendszeresen kiég a fű, de ott mondjuk nem tudnak ágyást kialakítani, hanem valami olyan talajtakarót szeretnének, ami bírja ezt a klímát, és mondjuk messziről zöld, vagy rá is lehet lépni, vagy autóbejáróban mondjuk egy ilyen gyeprácsos, gyephézagos részre mit lehetne tenni, mondjuk kavics helyett egy gyephézagos autóbeállóba, és ilyen helyekre varjúhelyféléket szoktuk javasolni. Minimális öntözéssel is nagyon szépek, egységes zöld, barna, sárga, vörös színt adnak, fajtától függően, mert rengeteg van belőle, és nem igényel nyírást. Ugye ebből létezik olyan fajta, ami mondjuk 2-3 centi magas, és teljesen beborítja a talajt, nagyon gyorsan terjednek, hogyha gondozzuk őket, ha nem gondozzuk, akkor is életben marad, de néha minimális öntözéssel gyönyörű zölden tartható a felület, úgyhogy a varjúhelyféléket ajánlom ilyen gyephézagos autóbejáróba, sőt olyan helyekre is mondjuk előkertbe, ahol nem tudjuk öntözni, de zöldet szeretnénk. A varjúhelyfélék nagyon hálásak, tényleg a gazat sem engedik át, úgyhogy egy év alatt akár benövik a területet, úgyhogy őket szoktuk javasolni. A szárazságtűrő évelők pedig továbbra is nagyon népszerűek. Itt főleg a zsályafajták azok, amiket ismernek vagy keresnek az emberek, de nagyon sokféle más, például kokárdavirágfélék, díszgyertyafélék, ők is nagyon jól bírják ezeket a körülményeket. Úgyhogy változatos ágyást lehet kialakítani, ami tényleg egész évben mutat. Helyigénytől függően tudunk ajánlani ilyen növényeket.
8: Hát akkor aki hallgatott bennünket és megfogadta korábbi tanácsokat, hogy mondjuk mulcsoljon, vagy olyan növényeket vásároljon és ültessen a kertjébe, amik talajtakarók, ők most akkor tulajdonképpen nem aggódnak amiatt a nagy meleg miatt, hiszen a kertje akkor rendezett.
9: Hát nyilván ezeket a növényeket is meg fogja viselni ez az időjárás. Mindegyiken látszik. A zsályafélék is nagyon gyorsan elnyílnak. A varjúhelyfélék is mondjuk öntözés nélkül egy picit úgy kevésbé zöldek, de életben maradnak, és mégis rendezettebbnek tűnik az a terület, igen. De az árnyékolás tényleg nagyon fontos, úgyhogy aki teheti, ültessen fát. Tényleg sok olyan fafaj található, ami itt az Alföldön is gyorsan nő, jól érzi magát, úgyhogy helyigény szerint ebből is akár kisebb méretűeket is lehet választani, mondjuk előkertbe díszkörtefféléket, díszalmaféléket, vagy akár egy hátul lévő nagyobb területre a juhar, kőr is hársfélék is nagyon jó szolgálatot tesznek, mert viszonylag hamar nagyobb árnyékot adnak, és ugye nagyobb méretű fáink is vannak, így aki gyorsabban szeretne árnyékot, őt is ki tudjuk szolgálni. Tehát nagyon fontos a felső árnyékolás is, ne csak a talajszinten, hanem több szinten valósuljon meg, vagy akár azt is kell nézni, hogy honnan süt a nap. Tehát a délutáni nap az, ami legjobban bemelegít, vagy felmelegíti a talajt, úgyhogy a délutáni napot kell lefognunk a mi kertünk elől, úgyhogy nem csak a mi szemünknek kell, hogy kellemes legyen, meg hogy elférjen a növény, hanem azt is néznünk kell, hogy a délutáni fekvésben hol a legmelegebb, és hol használjuk a kertet, úgyhogy ezek szerint kell meghatároznunk mondjuk egy fának a helyzetét.
8: És amivel folytatjuk a beszélgetést, nagyon sok téma van, de talán ami még érdekes lehet ehhez a témához, ugye beszéltük azt, hogy a szobanövények ilyenkor nyáron rendszerint kikerülnek a teraszokra, illetve a szabadba. Mire érdemes figyelni ezeknél?
9: Hát így most nagyon kell figyelni, mert a szobanövények is pont úgy érzik magukat a napon, mint ahogy mi mondjuk kikerülünk a szobából, és hirtelen megcsap minket a forróság. Ilyenkor arra kell nagyon figyelni, hogy a kaktuszfélék is meg tudnak égni, bármennyire is sivatagi körülményeket szeretnek, akár egy aloé is mondjuk kikerülve a szobából, hirtelen annyira megég a levele, hogy az összes létező levélzet elpusztul rajta. Egyébként ki fog hajtani. Tehát ő egy nagy túlélő, de akármelyik kaktuszról beszélünk, ha hirtelen kikerül a napra, ilyen fehéres elszíneződés látható már a következő napon a leveleken. Ez mindig napégés. Bármelyik szobanövényről is beszélünk, vagy bármilyen növényről is, ez mindig napégésnek a jele. Úgyhogy nagyon figyeljünk, hogy ami hirtelen kerül ki a napra, ő biztos, hogy megég. Tehát legalább egy hétig ilyen árnyékos, félárnyékos helyen kell őket edzeni. És én úgy vettem észre, hogy még a napkedvelő kaktuszok sem nagyon kedvelik a mostani időjárás, tehát tényleg nagyon óvatosan kell velük bánni. A cikászféléknél szokott most nagyon sok helyen napégés jelentkezni. Nagyon szeretik a cikászok a napfényes területet, de a mostani nap megégeti a leveleiket, és azt vehetjük észre, hogy azokon a részeken, ahol nagyon erős napsugárzás éri, így megsárgul a levélzet. Ezt már sajnos helyrehozni nem lehet, és ugye a cikász nagyon lassan hajt, úgyhogy őket érdemes most a délutáni nap elől védeni, és kicsit többet öntözni. Nem kell alájuk cseppfogó tánca, de többet kell őket öntözni és védeni a naptól.
8: Rövid szünetre megyünk el, utána pedig a tápanyagpótlással fogunk beszélgetni.

0: Rövid szünet után már is folytatjuk a beszélgetést Czarucki Zsuzsival, és ahogy ígértem, tápanyag utánpótlásról fogunk beszélgetni, mert hogy több növényfajta is szóba kerül most a napokba, ahol azért oda kell figyelni a tápanyagpótlásra. Ilyen például a haszonnövények közül például a paradicsom. Ott miért fontos most a tápanyagpótlás?
1: Hát kb. Most jött el az az időszak, hogy a zöld paradicsomok már elkezdenek színesedni, és elfogyott az ültető közegből a felvehető tápanyag, mert ugye rengeteget öntözzük, gyorsan növekszik, gyümölcsöt hoz, és felvette az összes tápanyagot. Így most válik láthatóvá először, hogy valami gond van a paradicsommal, meleg is van, nyilván ez se nagyon tetszik neki, mert hogy most túl meleg van még neki is, és most gondoskodnunk kell a tápanyag utánpótlásról. Itt nagyon sokféle tápanyagban gondolkodhatunk, de van kifejezetten zöldség, gyümölcs tápanyag, van felvehető formában, ami azonnal felvehető, ezek a folyékony tápanyagok, ezeket akkor szoktuk alkalmazni, amikor már valami baj van, mondjuk kálciumhiány, ilyen barna foltos lesz a paradicsomunk, de ezerféle ilyen hiánybetegség van. Általában ezek a folyékony tápanyagok komplexek, tehát mindenféle mikroelemet is tartalmaznak, úgyhogy ha valami baj van, akkor a folyékony tápanyagokat szoktuk javasolni. Ha nincs még baj, akkor pedig a granulátum formában felvető tápanyag lesz a jó, mert ezek a granulátumok ugye legalább 4, 5, 6 vagy akár 10 nap is eltelik, mire feljutnak a növénybe a gyökérzetből, de folyamatos tápanyag utánpótlást biztosítanak, tehát fajtától függően mondjuk csak havonta vagy 6 hetente kell gondoskodnunk az utánpótlásról. Ilyenkor arra is érdemes odafigyelni, hogy a rengeteg öntözéssel ugye sokkal gyorsabban ki fogjuk öntözni a granulátumokat is, mint a dobozon lévő leírás, úgyhogy duplázni érdemes ezeket az időszakokat, tehát amire az van írva, hogy 2 hónapig tart, az csak 1 hónapig fog tartani. Úgyhogy most duplázni érdemes ebbe az időszakba, ráadásul egy intenzív növekedési időszakról beszélünk. Most kezdődik a paradicsom paprika szezon, úgyhogy érdemes megfelelő termésmennyiséghez biztosítani ezt a tápanyag utánpótlást, de ha gond van, akkor mindenféleképpen a folyékony tápanyagokat javaslom.
0: A következő növénycsalád az a balkonnövények. Itt is beszéltünk a tápanyagpótlásról, tápoldatozásról. Itt például van-e náluk jele, hogyha valamilyen hiánybetegség van?
1: Igen, itt is észrevehető, hogy mondjuk megsárgulnak a levelek, vagy nem hoznak virágot, és ugye a balkon ládába is nagyjából most jött el az az időszak, hogy teljesen beszőtték a gyökerek, és elfogyott a tápanyag. Úgyhogy aki folyékony tápanyagot használ, az legalább egy héten egyszer, de inkább kétszer. Mondjuk egy petúniánál heti kétszer is lehet tápanyagot adni neki a folyékonyból, mert ő hatalmas lombot nevel, de ugyanígy mondjuk egy futómuskátli, és ugyanez nagyon nagy tápanyagigényű, és nagyon nagyra nő a gyökérzetéhez képest, úgyhogy heti kétszer is lehet a folyékony tápoldatból adni neki. Én bevallom őszintén nem szoktam kevergetni kannába, hanem fogom és egy kupakkal ráborítok magára a balkonládára, és úgy is öntözöm, és ilyenkor már heti kétszer szoktam, nagyon nagy, tényleg a növény is rengeteget kell öntözni, de egy másik, mondjuk van lótuszkerepünk, ami egy gyönyörű, szárazságtűrő, félsivatagi növény, nagyon jól bírja a szárazságot és a mostoha körülményeket is. Ő most is virágzik, még anélkül, hogy mondjuk tápanyagot adnánk, de hogyha adok neki megfelelő mennyiségűt, akkor hatalmas virágokat is és rengeteget hoz. Tehát itt is fontos arról beszélni, hogy oké, hogy mondjuk szárazságtűrő vagy naptűrő növényeket ültettem, de megfelelő gondoskodással ők is kétszer annyi virágot, vagy kétszer akkora lombot fognak nevelni, tehát kibírja, de nem ideálisan fejlődik. Ezt mondjuk így úgy kell elképzelni, hogy én fel tudok emelni mondjuk 100 kilót, de nem emelem fel minden nap, mert akkor az engem is megvisel, tehát ők is elviselik a szárazságot, vagy a napot, de megfelelően kell róluk gondoskodni.
0: Itt azért balkon ládák, vagy ezek a cserepek, amikben ugye tartjuk a növényeket, ezek nagyjából egyméretűek általában, amik ugye az ablakokba kerülnek, vagy a teraszokra. Azt meg lehet szabni, vagy meg lehet határozni, mert nyilván akár gondolhatják azt, akik ide ültetnek virágot, egy nyári növény növényeket, hogy ami benne van földmennyiség, az tulajdonképpen a nyári szezonra biztosíthatja a tápanyagot, de akkor ezek szerint nem, de azt meg lehet határozni, hogy nagyjából hány hétre elegendő a benne lévő tápanyag, vagy ez függ attól is, hogy milyen talajt használunk, illetve azt attól is, hogy milyen növényt ültetünk bele.
1: Hát ha a minőségi virágföldet vásárolunk, akkor abban általában, például nálunk árult fajtánál is két havi tápanyag van ráírva, hogy annyi van benne, de igazság szerint ez szerintem egy hónap alatt nagyjából mi kilocsoljuk, ugye nem kondicionált körülmények között tartjuk, tehát nem üvegházban, és sokkal többet párologtat, esik az eső, több növényű ültetünk egy balkonládába, mint ami ideális lenne, úgyhogy nagyjából egy hónap alatt fogy el, ugye ez a hónap most telt le, úgyhogy most láthatjuk a hiányokat, és nagyon hirtelen látszik. Tehát ugyanúgy, amikor hazaviszünk egy szobanövényt, és akkor egy olyan 2-3 hét után látjuk, hogy hát most már nem úgy néz ki, mint ahogy elhoztuk, ahogy a boltba kinézett. Ez azért van, mert hirtelen elfogynak ezek a folyékony vagy granulátum tápanyagok, hirtelen eltűnik belőle a felvehető mennyiség, és ez egy hét alatt látszani fog a növényeken. Úgyhogy igen, meg van határozva, hogy a minőségi virágföldeknél is, a balkon virágföldeknél, hogy nagyjából 2 hónap van benne, de ezt ilyen egy hónap alatt fel fogják használni, úgyhogy érdemes erről gondoskodni, hogy szépek legyenek a muskátniaink vagy a petúniáink.
0: És a tápanyag utánpótlás kapcsán, amiről még érdemes beszélni, az a citrusfélék, mert hogy elvileg itt is azért most fontos, hogy megkapják az utánpótlást. Miért is?
1: Hát a citrusfélék normál működésük szerint most kezdenek el virágozni, hogyha Szicíliában járunk, de nálunk ugye rengeteg citrusfélét lehet kapni, mandarin, narancsot, lájmot, amit már gyümölccsel vásárolunk. Amit most gyümölccsel vásároltunk, ő neki feltétlenül kell a folyékony, vagy akár egy ilyen táprudas megoldásba folyamatosan adni a tápanyagot, mert ez a kis növény, amit megvettünk, ezen úgy néz ki, hogy tele van gyümölccsel, és kvázi ő nem is tud ennyit felnevelni. Azért van most rajta annyi gyümölcs, mert a kertészetben, ahol ezeket termesztik, és árulják, folyamatosan adjuk nekik a folyékony felvehető tápanyagot, hogy minél több gyümölcsöt tartson meg. Hogyha mi is azt szeretnénk, hogy ezeket mind felnevelje és megtartsa, akkor ennek a pici növénynek rengeteg tápanyagot kell adnunk, és így tudjuk megtartani. Ugye nagyon sokan panaszkodnak, hogy eldobálja a virágot a citrom. Bizonyos mértékben normális, hogy dobál virágot, hiszen ennyit tényleg nem tud ő se felnevelni, de ez lehet tápanyaghiány is. Tehát, hogyha egyetlen egy gyümölcsünk nem volt mondjuk az elmúlt évben, annak lehet mikroállam problémája, tehát mondjuk nem elég csak nitrogént adni neki, mert az kevés lesz, ő neki komplex citrustápoldatra van szüksége, úgyhogy én minden héten adok nekik a folyékony tápanyagból, és még táprudat is használunk, hogy megtartsák a megfelelő gyümölcsmennyiséget. Tehát gondoskodnunk kell arról a most virágzókról is, illetve a gyümölcsöt nevelőkről is, és egészen a gyümölcsnevelés végéig, ez nagyjából ugye a karácsonyig tartó időszak, utána térnek pihenőre a citrusok, viszont hogyha átültetjük őket, akkor abban a földben nagyjából egy hónapra való tápanyag lesz. Nekik is speciális citrus vagy mediterrán földet javaslunk, ebben a megfelelő mennyiségű tápanyagban, úgyhogy az átültetett növényekről egy hónapig nem kell külön gondoskodnunk, hanem van nekik benne tápanyag, és mindig ilyen egy vagy két mérettel nagyobb cserébe kerüljenek, mert hogyha túl nagy cserébe fogjuk őket tenni, akkor nem hoznak virágot majd, és így nem is lesz rajtuk termés, mert a gyökérneveléssel vannak elfoglalva.
0: Az előbb kérdeztem a tápanyaghiányt, annak egyébként lehet valamilyen jelentősége, hogyha mondjuk túl sok tápanyag utánpótló anyagot kap a növényünk, vagy teszünk bele, tehát lehet túladagolni?
1: Persze, simán ki lehet égetni, ennek is megvannak a jelei, de mondjuk ezzel még nem találkoztam. Az a rendszeres, hogy inkább tápanyaghiány miatt kerül hozzánk növény, de hogyha mondjuk valaki otthon marhatrágyát használ, az simán lehet, hogy azzal kiégeti, mert olyan nitrogén sokkot kap, hogy gyakorlatilag leég a levélzet, úgyhogy mondjuk az ilyen természetes tápanyagok, vagy mondjuk egy marhatrágyával érdemes vigyázni, de a granulátumokat, ezek a hosszú hatású tápanyagokkal szokott az előfordulni, hogy ezek ilyen kis bogyók, hogy na még adok neki, mert nem látom, hogy alakulna a dolog, de ezek hosszú hatású, hosszú lebomlású tápanyagok, tehát arra lettek kitalálva, hogy mondjuk 2-3 hét után vegye fel őket a növény, és mondjuk egy olyan 3-4 hét múlva látszik ennek az eredménye, de addigra én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi történt a növényemmel, úgyhogy még adtam neki kétszer, tehát mondjuk 2-3 hónap múlva sokszorozódik a benne felvett tápanyag, és nem azonnal, hanem 2-3 hónap múlva fog kiégni, úgyhogy itt érdemes vigyázni az adagolással ezeknél a granulátumoknál.
0: Citrusokkal kapcsolatban még lenne kérdés, mert nagyon sok témát összeírtunk, amiről kellene beszélgetni, de ezeket majd a következő adásba fogjuk pótolni, mert ugye az időnk viszont véges, de azért nézzünk be hozzátok, ugye már a beszélgetés elején is nálatok kezdtünk, hogy a hőség miatt miért keresnek, milyen kérdésekkel, viszont hogyha vásárlási szándékkal mennek most hozzátok, vagy hogyha különlegességet keresnének a vásárlók, akkor mit tudnál ajánlani?
1: Hát most indul a sajámirtus szezon, ami szerintem az egyik legszebb dísznövény, ami létezik a cserjék között. Ő ugye akár egy kis több törzsű fa is lehet, és nagyon hosszan, akár 100 napig virágzik, úgyhogy elkezdenek érkezni hozzánk a fajták. Most elsődlegesen a sötét levelű fajták érkeztek meg, de fokozatosan mindenféle, sőt ebből hatalmas fát is tudunk, ilyen 4 méter magas fánk is van, ami virágzik. Úgyhogy egyre szélesebb ebből a választékunk, illetve a szárazságtűrés és a klímatűrésben mi is olyan gyümölcsöket keresünk, amik bírják ezt az időjárást, úgyhogy jújuba is érkezett hozzánk, ami remekül érzi magát ebben a sivatagi környezetben, sőt a hideget is tűri. Egy vegyszermentesen termeszthető, nagyon egészséges gyümölcs, és ilyen kisebb fával nő. Itt az Alföldön ilyen 4 méter körüli kis több törzses bokor vagy fa lesz belőle, és permetezés nélkül kiválóan áll. Van nagyon magas a C-vitamin tartalma, úgyhogy mi is olyan gyümölcsöket próbálunk keresni, amik bírják ezt a klímát, de a szárazságtűrő évelőkből és cserjékből is nagyon nagy a kínálatunk. A fáinkból érkeztek, tehát nagyméretű koros fáink is érkeztek, de kisebb méretet is tudunk ajánlani, aki ráír megvárni, hogy megnőjön.
0: És hogyha ott vagytok, akkor kérdezzetek ti is bátran, vagy keressetek bennünket a Rádiódobos Facebook oldalán üzenet formátumában, és egy következő adásban ezeket is megbeszéljük. Köszönjük szépen, hogy itt kezdted a reggelt.
1: Én is köszönöm, hogy itt láttam, és jó kertészkedést kívánok.
2: 93.4 Rádiódobos.
3: Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja.
4: Felpörgött a lakáspiac júniusban, egyre több a kutyabarát strand. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
5: Nachrichten,
6: Novel,
5: Noticias,
6: Novinky,
5: News.
6: Magyarul és érthetően
5: hírek.
4: Jelentősen felpörgött a lakáspiaci forgalom júniusban a Dunahaus szerint. Az ingatlan közvetítő azt írta, a júniusi tranzakciószám 10,9%-kal haladta meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakihoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás. A háttérben az eladói oldal korrekciója állhat. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adó visszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalása szükséges, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. Országos reprezentatív kutatásukból kiderül az is, hogy a válaszadók csak nem negyedének van nyugdíjpénztári megtakarítása. Ez az öngondoskodási forma a 40-es, 50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. Gyarapodott a magyarországi kutyabarát strandok száma, míg 10 éve csak 8, idén már 22 strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat, ami mutatja a kutyabarát helyek iránti igény jelentős növekedését, közölte a kutyabaráthelyek.hu. Azt írták, az ilyen helyek iránti igény a közeljövőben a kutyatartás népszerűségének növekedésével várhatóan még nagyobb lendületet vesz. A minősített kutyabarát helyek kialakítása forgalomnövelő hatású, elősegíti az adott település turizmusát. Magyarországon becslések szerint csak nem 3 millió kutya él. Térségenként jelentősen eltér az idei kajszi termés, az időjárási szélsőségek az ország több részén ismét komoly kiesést okoztak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kajszi belföldi termőterülete csaknem 5500 hektár, a legnagyobb termőtáj továbbra is Bács-Kiskun megye, ám az itteni ültetvények jelentős részét sokszor éri fagykár. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szintén komoly károkat regisztráltak, de a folyamatosan erősödő tolnai termőtájon jó lesz a termés a NAK adatai szerint. Világszinten az éves kajszi termés meghaladja a 4 millió tonnát, az Európai Unióé 5-700 ezer tonna, ennek 80-85%-át Spanyolország, Olaszország, Franciaország és Görögország adja. Magyarország részesedése uniós szinten 4-5%, de ez a belföldi keresletet sem fedezi. Háromszorosára emeli a turista adót Japán, átszámítva csak nem 6000 forintra. Az ok, hogy egyre több külföldi látogató érkezik az országba, írja Guardian. A kilépési adónak is nevezett összeget az országot elhagyó turistáknak, valamint a japán nemzetiségű lakosoknak is ki kell fizetniük. Szeles napos gomoly felhős idő valószínű, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójába.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
6: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablabdabaskukac@gmail.com.
3: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason, a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli, teli, teli, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császárvágó.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Felpörgött a lakáspiac júniusban, egyre több a kutyabarát strand. Köszöntöm a hallgatókat, Sertfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Jelentősen felpörgött a lakáspiaci forgalom júniusban a Dunahouse szerint. Az ingatlan közvetítő azt írta, a júniusi tranzakciószám 10,9%-kal haladta meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakihoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás. A háttérben az eladói oldal korrekciója állhat. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adó visszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalása szükséges, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. Országos reprezentatív kutatásukból kiderül az is, hogy a válaszadók csak nem negyedének van nyugdíjpénztári megtakarítása. Ez az öngondoskodási forma a 40-es, 50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. Gyarapodott a magyarországi kutyabarát strandok száma, míg 10 éve csak 8, idén már 22 strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat, ami mutatja a kutyabarát helyek iránti igény jelentős növekedését, közölte a kutyabaráthelyek.hu. Azt írták, az ilyen helyek iránti igény a közeljövőben a kutyatartás népszerűségének növekedésével várhatóan még nagyobb lendületet vesz. A minősített kutyabarát helyek kialakítása forgalomnövelő hatású, elősegíti az adott település turizmusát. Magyarországon becslések szerint csak nem 3 millió kutya él. Térségenként jelentősen eltér az idei kajszi termés, az időjárási szélsőségek az ország több részén ismét komoly kiesést okoztak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kajszi belföldi termőterülete csaknem 5500 hektár, a legnagyobb termőtáj továbbra is Bács-Kiskun megye, ám az itteni ültetvények jelentős részét sokszor éri fagykár. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szintén komoly károkat regisztráltak, de a folyamatosan erősödő tolnai termőtájon jó lesz a termés a NAK adatai szerint. Világszinten az éves kajszi termés meghaladja a 4 millió tonnát, az Európai Unióé 5-700 ezer tonna, ennek 80-85%-át Spanyolország, Olaszország, Franciaország és Görögország adja. Magyarország részesedése uniós szinten 4-5%, de ez a belföldi keresletet sem fedezi. Háromszorosára emeli a turista adót Japán, átszámítva csaknem 6000 forintra. Az ok, hogy egyre több külföldi látogató érkezik az országba, írja Guardian. A kilépési adónak is nevezett összeget az országot elhagyó turistáknak, valamint a japán nemzetiségű lakosoknak is ki kell fizetniük. Szeles napos gomoly felhős idő valószínű, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29-361-776.
4: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
9: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, sira.

0: Almasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
0: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
0: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
2: 93.4
3: Rádiódabas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Piknik.
5: A szombat az esetem, csak vele szemezem.
2: Piknik.
6: Jön a buli-buli szombat este.
3: Tartalmas kikapcsolódás mindenkinek.
7: Minden vasárnap érzem, ahogyan a fel kell.
2: Rádiódabas, az otthon hangja.
8: A hétvége.
2: A hétvége.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
4: A folytatásban pedig az Akonyha szombati menüajánlóját hallhatod, ahol a mai napon húsleves készült, fűszeres húsgombóccal. A napi menü közül, hogyha választani szeretnél, akkor már is mondom neked rögtön a folytatásban, hogy miből tudsz választani egy kis zene után.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
3: Szóval az Alkonyha mai ajánlata tyúkhúsleves palacsintamettéltel, a főétel között, amiből tudtok választani rántott karaj petrezselymes burgonyával, nyári káposztasalátával, vagy pedig almával, kacsamájjal, sajttal, grillezett csirkemel, rizssel. A konyha napi ajánlata pesztos csirkemel, bazsalikomos paradicsomos pennével, még a desszert kínálat barackos piskóta. Jó étvágyat hozzá!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Piknik. Piknik. Minden egy kosárban.
1: Hétvégi rádiós programkavalkád.
2: Ettől garantáltan tátva marad a szád.
1: Piknik.
2: Rádiódabas hétvége a 93.4-en.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Van egy nap a nyárban, amikor egész új hartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihár gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archív, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Társadalmi célú reklám következik.
7: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
8: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Reklám.
9: Reklám.
10: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írja marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Sokaknak a megszokottnál korábban érkezik a nyugdíj, csökkent az élelmiszerpazarlás, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
12: Nachrichten,
9: Novel,
12: Noticias,
9: Novinky,
12: News,
9: magyarul és érthetően
12: hírek.
11: A megszokottnál korábban július 10-én érkezik a nyugdíj ebben a hónapban azoknak, akik bankszámlára utalva kérik az ellátást, írja a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a HEOL. A változás oka, hogy a szokásos utalási nap vasárnapra esik, így a csúszás elkerülése érdekében előrehozták az időpontot. A nyugdíjfolyósítás alapszabálya szerint az ellátásokat minden hónap 12. napján utalják, azonban ha ez a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetés korábbi munkanapra kerül. Csaknem 40%-kal csökkent az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése szerint. A legnagyobb mennyiségben továbbra is a készételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. A kutatás arra is rámutatott, hogy a pazarlás leggyakoribb okai évek óta változatlanok. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeznek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. Újra elérhető a Bakony napi jegy, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, valamint a térség sok autóbuszjáratán. A Bakony napi jeggyel két vármegyében is lehet utazni, könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői ösvényes, Zirc és Pannonhalma. Jelentősen emeli a brit kormány a védelmi kiadásokat, amelyek a következő 4 éves időszak végére megközelítik a 300 milliárd fontot. Ezzel a brit védelmi költségvetés az időszak végéig eléri a hazai össztermék 2,7%-át. Az oroszok 81%-a támogatja az ukrajnai háború azonnali befejezését. Ez a legmagasabb arány, amelyet a teljes körű invázió kezdete óta rögzítettek, derül ki egy tanulmányból. A májusi felmérésben az is látható, hogy az orosz-ukrán háború első helyen szerepel az oroszok számára a legsürgetőbbnek tartott témák között, megelőzve az alacsony béreket és a túl magas árakat. Egy külön kérdés sor a mobil internet korlátozásokkal és a Telegram blokkolásával foglalkozott. A válaszadók többsége negatívan ítéli meg ezeket az intézkedéseket, mivel ezek a korlátozások megzavarják az emberek szokásait. Felújítják a késő barokk képítészet egyik kiemelkedő alkotását, a Teleki palotát Kolozsváron, miután a Kolozs megyei önkormányzat jóváhagyta a beruházás műszaki-gazdasági mutatóit. Megerősítik az épület szerkezetét, restaurálják a történelmileg és építészetileg értékes elemeket. Az épület korszerűsítése mellett az udvart is rendezik. A műemléképület 1790 és 1795 között épült, építését II. Teleki Ádám gróf kezdte el, majd utódok hiányában unokaöccse Teleki László folytatta. Az 1930-as években a palota a Római Katolikus Egyház tulajdonába került, majd a kommunizmus idején államosították és kollégiumként, lakóházként használták. Gomoly felhős napos idő várható, néhol zápor kialakulhat. 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
9: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
12: Térségi napló a 93.4-en.
2: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. július 4-én, szombaton. Ordasi Brigi vagyok, és ez a térségi napló, a Rádió Dabas hétvégi magazin műsora. Mai adásunkban gratulálunk Szaller Szonyának, a Magyarország jó tanulója, jó sportolója elismerésért. Megnézzük, hogy mi is történik a kis állampolgárok klubjában, és mivel tombol a nyár, újra elővesszük az UV védelem témakörét. Már is kezdünk, tartsanak velem!
13: Nem tudtam más tenni, nem tudtam más lenni,

0: Térségi napló a 93.4-en.
1: A Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet a Honvédelmi Minisztérium és a Sportért Felelős Államtitkárság hirdeti meg minden évben az 5-13. Évfolyamos diákok számára. Az elismeréseket, a kimagasló tanulmányi átlagot és országos vagy nemzetközi sport eredményeket felmutató tanulók kapják. Így Szaller Szonya, a Dobosi Táncsics Mihály Gimnázium 8. osztályos tanulója is, és hogy hogyan fogadta az elismerést, az már is kiderül, ahogyan az is, hogy mik a tervei a jövőre nézve.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Rádió Dobosa, az otthon hangja. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Szaller Szonya, Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2026-ban. Szia Szonya, köszöntelek a stúdióban, és nagyon-nagyon gratulálok magam is az egész stáb nevében.
3: Szia Brigi, köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm.
1: Szonya, nézzük át ezt az elmúlt évet, meg ezt az elmúlt időszakot. Jó tanulónak, jó sportolónak lenni egyszerre. Azért az nem egyszerű dolog. Mesélj nekünk egy picit a sportkarrieredről, hiszen ha jól tudom, akkor atletizálsz, szapozzol, és mindezek mellett sok mindenben részt veszel a suliban.
3: Hát igen, az elmúlt év az eléggé sűrű volt, mert az suliban is szintvizsgánk volt, és azért az edzések is pörögtek. Téli edzések, otthon is edzettünk ugye az erősítéseket, és hát azért így nehéz volt összehozni, hogy mindenhol ott tudjak lenni, de úgy érzem, eléggé jól sikerült, és szerintem eléggé ki tudtam mindent maxolni.
1: Ugye most megkaptad ezt az elismerést, milyen érzés volt ezt átvenni? Ugye ez egy országos, kormányzati elismerés.
3: Hát amikor én megtudtam, hogy én megkaphatom egyáltalán ezt az elismerést, én már akkor nagyon-nagyon örültem. Olyan szintű boldogság volt bennem, mert ilyenkor van az emberben az az érzés, hogy tudja, hogy tényleg letett valamit az asztalra, és hát amikor meg is kaptuk, akkor pedig tényleg elmondhatatlan volt, hogy milyen boldog voltam, és mennyire örültem neki.
1: Mondjuk el azért a hallgatóinknak, hogy a Táncsics Mihály Gimnáziumba jársz Dabasra, 8. osztályos vagy kisgimis, úgyhogy nem kellett törni azon a fejet, hogy merre tovább. Milyen volt ez az év? Említetted, hogy szintvizsgák is voltak, mennyit edzel, ugye a Hernádi Atlétikai Klubba jársz, ezek mellett még szapozol is, korábban színjátszókörbe is jártál, plusz egy csomó tanulmányi versenyen is részt vettél, szóval elég sűrű volt ez az esztendő. Avasd be minket egy kicsit a mindennapjaidba.
3: A mindennapjaim azok eléggé sűrűen néztek ki, nem volt annyira sok szabadidőm, de azért úgy érzem, hogy nekem ez így volt jó, és nekem nem is szabad, hogy több szabadidőm legyen, mert így érzem azt, hogy tényleg hasznos dolgokra tudom tölteni. Tudni kell rólam, hogy én, hála Istennek ez azért ilyenkor jól jön, hogy én csak este tudok hatékonyan tanulni, és ezért úgy építettem fel a rendszeremet, hogy délután csinálok minden mást, amint a hobbik, aztán elmegyek edzésre, azok mindig inkább ilyen késő délután voltak, és csak aztán otthon tanulok este, és akkor így tökre jól fel tudtam építeni mindent.
1: Tehát be van osztva az időd, hogy mindenre jusson elég idő, igen, és mindenhol maximálisan tudjál teljesíteni.
3: Ez nagyon fontos volt, és egyébként egészen nehéz volt megtanulni, hogy hogyan osszam be úgy, hogy mindenre maradjon, és mindenre elég legyen, de szerintem a végére egészen jól belejöttem.
1: Próbáltál az időbeosztást illetően bizonyos módszereket, vagy tudatosan utána olvastál, hogy is működik mindez a gyakorlatban? Elon Musknak vannak ilyen kis praktikái, legalábbis én tőle olvastam annak idején, hogy neki nagyon-nagyon szorosan be van osztva minden perce. Szóval honnan jött ez a fajta ritmus az életedbe?
3: Ezt magamnál tapasztaltam ki, nem Elon Musktól olvastam, de egyébként ez is tök jól hangzik. Én magamnál kitapasztaltam, hogy egyszerűen éreztem, hogy a tanulás az sokkal gördülékenyebben megy este, mint mondjuk napközben, és hétvégén is például ez tökre jól jött, mert tudtam mindennel foglalkozni napközben, és akkor csak este odaültem, de akkor viszont csak arra figyeltem, és akkor azt nagyon tudatosítanom kellett magamban, hogy olyankor már semmi másra nem figyelhetek, és akkor így lesz rá pont elég az idő. És hát így beosztani az időmet, volt, hogy írtam például lapokra minden napra egy-egy listát, hogy akkor mi miután következik, és egy idő után ezt elhagytam, mert hozzászoktam mindennek a ritmusához, és már egyből tudtam magamtól.
1: Megvan tehát az időbeosztás. Most térjünk rá a sportágakra, hiszen nem a hagyományos sportágakat választottad, tehát mondjuk nem röplabdázol vagy kézilabdázol, hanem atletizálsz, ráadásul hát nagyon különleges oldalát, részét választottad ennek a sportágnak is.
3: Hát ugye az atlétikában én dobó vagyok, vagy hát én súlylökök és diszkoszvető vagyok, és hát ez a kettő tényleg úgy mondhatni érdekes sportágnak, mert hogyha azt mondjuk, hogy atlétika, a legtöbb embernek valójában nem ezek jutnak eszébe, viszont szerintem mégis ezek nagyon technikailag eléggé komplex sportágnak mondhatók, és szerintem ettől van nekik egy kis varázsuk, amitől még így többek lesznek, de egyébként én azt szoktam mondani, hogy az atlétikában az összes sportág nagyon nehéz, de nagyon jó sportág az összes, és én szeretem egyébként a versenyeken az ugrókat és a futókat is nézni, hogyha van rá lehetőség, és én csinálni ezeket nem szeretem, de én a dobásba beleszerettem, amióta elkezdtem, és mindent megteszek érte, hogy technikailag fejlődjek benne.
1: Korábban találkoztál már egyébként a dobásról valamilyen úton, módon, mert a kislabda hajítás az még talán megvan, meg a súlylökés valamilyen szinten a tesi órákról, de azért úgy mélyebben egy nő, egy lány ebben nem mélyül el így a mindennapokban.
3: Ez igaz egyébként. Én is gondolkoztam már ezen, hogy miért pont ide keveredtem, vagy miért pont idehozott az élet. Talán azért, mert én rengeteget úsztam, és ugye az azért eléggé a vállaimat terheli, vagy erősít, és talán innen jöhet az, hogy erősebb lett a testalkatom, mert én tényleg nagyon picikorom óta úsztam. Aztán kézisztem is, meg kosaraztam is, szóval azért a dobás ott is fontos.
1: Mit látsz ebben a sportágban, ami a jövőt illeti? Mi a perspektíva? Mit vizionálsz?
3: Hát ugye itt attól függ, hogy milyen célokat tűzünk ki magunknak, mert mondhatunk ilyen nagy szavakat, hogy Európa bajnokság, meg ilyenek, de
1: mondhatunk.
3: Tudni kell, hogy ahhoz rengeteg munka szükséges, de hát nyilván merjünk nagyot álmodni, én minden tőlem tehetőt megteszek, hogy magamból kihúzzam maximumot, aztán meglátjuk, hogy ez mire elég, de tudni kell, hogy ez egy olyan sport, hogy itt nem szabad másokhoz mérni magunkat, ezt nekem is meg kellett egyébként tanulnom még az elején, mert volt olyan, amikor én kezdtem, aki már 3 éve csinálta, és én meg ott álltam kezdőként, és nyilván nem szabadott összemérni, viszont én mivel maximalista vagyok, ezért ezt meg kellett tanulnom, hogy mindig csak a saját teljesítményemhez mérjem magam.
1: Rengeteg eredményed volt atletika területén ebben az évben. Egyet-kettőt kiemelnél, mert talán mindet fel se tudnánk sorolni.
3: Én idénről egyet emelnék ki mindenképpen, mert arról szintén én se számítottam, és az így nagyon meglepetésként ért, amikor országos bajnoki címet szereztem diszkoszvetésben, az egy olyan volt, amire tényleg egyáltalán nem számítottam, de nagyon-nagyon örültem neki.
1: Mindezek mellett, az atlétika mellett még beszélnünk kell a szápról is, hiszen közeledik a nyár, ezt ilyen nyári sportágnak gondolná az ember, nem tudom, hogy ez mennyire van így. Az hogy jött az életedben?
3: A szápot már régebb óta csinálom, mint az atlétikát, az idén lesz 3. éve, hogy csinálom, vagy 4., már nem tudom számolni őszintén. Vagy hát nyilván volt olyan év, amikor csak táborba mentem, aztán utána kezdtem el edzeni. De igen, a szápot tényleg nyári sportágnak mondjuk, mert nyilván vízen vagyunk, könnyen beleeshetünk, és azért nyilván nem jó fagyos vízbe beleesni, de azért edzeni már korábban el kell kezdeni, és áprilisban nekünk már volt egy edzőtáborunk, amikor termóruhában eveztünk, és hát nem mondom, eléggé hideg volt, és nagyon fáztunk egy-kétszer volt, amikor esőbe elvesztünk, és hát igen, annak is megvan a maga varázsa, de nyilván nem azt a hangulatot hozza, mint például, amikor a 40 fokba elvezünk.
1: Milyen kilátások vannak a szápot illetően a szezonra? Robbant a nyár, azért elkezdődnek ott is az edzések, már a melegben.
3: Igen, most már beállnak arra az edzések, hogy már minden vasárnap el fogunk járni edzeni, például már most vasárnap is fogok menni edzeni. Mivel az atlétika bejött, már nem annyira komolyak a céljaim, mert azért be kell látni, hogy nem lehet a kettőt ugyanolyan komoly szinten űzni, és nekem valahogy úgy érzem, hogy nekem az atlétika lesz a fő is, de a száp ilyen hobbi, vagy akár nyilván még versenyzek benne, de a száp az nekem annyi örömet okoz, hogy amikor evezhetek és edzhetek, hogy nekem azt szerintem úgy bőven elég, és azt így is nagyon-nagyon szeretem.
1: Mit adott számodra a sport? Ugye sok mindenről beszélgettünk, meg valószínűleg az atlétika mást ad, meg a száp mást ad, de mégiscsak, hogyha így rávetítjük az életedre, a személyiséget fejlődésére, akkor mit vettél észre magadon?
3: Én ezt jól mondod, mert én rengeteget változtam, amióta sportolok. Talán az, hogy sokkal átalakult az, hogy magamat mennyire próbálom mindig a maxon tartani, vagy magam felé mekkora nyomást helyezek, mert rólam tudni kell, hogy én tényleg az élet minden területén sajnos, nem sajnos, maximalista vagyok, és megtanultam kezelni azt, hogy nem mindig lehetünk a maximumon. Ezt találnám így a személyiségemet illeti, de még nyilván ott van rengeteg más dolog, például az, hogy sokkal jobban ritmusos lett az életem, tehát sokkal jobban van már egy napi rutinom, mert mielőtt nem sportoltam, akkor nyilván szabadabb volt, de akkor meg ott voltak más dolgok, de így sokkal másabb az életem felépítése. A másik meg az, hogy ilyen rengeteg barátot köszönhetek a sportnak, és talán ez az, amiért a leghálásabb vagyok, nyilván így a többi dolog mellett, mert tényleg nagyon szoros barátságok kötődhetnek akár az edzéseken, versenyeken, mert ugye rengeteg időt töltünk együtt.
1: A sport és a tanulás párhuzamosan fut jelenleg az életedbe. Ugye említettük, hogy 8-os vagy, tehát nem álltál iskola választás előtt, de mégiscsak hogyan képzeled el a jövőt, merre tovább, milyen szerepet szánsz a sportnak, és milyen szerep jut a tanulásnak?
3: Nyilván a tanulást azt szeretném azért olyan szinteken, hogy én szeretnék majd tovább tanulni egyetemen is, mert olyan irányba gondolkozok egyelőre, és a sulit azt szeretném majd olyan jól, amennyire csak tudom, 9-től is ugyanúgy érettségig, és a sportnak emellett a lehető legnagyobb szerepet szeretném szorítani, és hát nem mindig tudom, hogy melyiket helyezzem előtérbe, de úgy érzem, hogy egyelőre, amíg tudom a kettőt ugyanolyan erőbedobással csinálni, és ugyanolyan jól teljesíteni, addig hála Istennek ezen nem kell aggódnom. Nyilván, amikor érettségi után majd egyetemre kell mennem, és hogyha a sport még mindig így jelen lesz az életemben, akkor majd egy nehezebb döntés elé kell állnom, mert ugye nyilván, hogyha egyetemre megyek, akkor valószínű majd költöznem kell, és nyilván nagyon sok atlétikai klub van például az országban, de azért az ott majd egy nehezebb időszak lesz biztos.
1: Vannak ilyen vágyott atlétikai klubok, sportszervezetek, ahová szívesen bekerülnél?
3: Őszintén most így hirtelen nem tudnék nagyon mondani, mert én most úgy érzem, hogy én a lehető legjobb helyen vagyok, ahol én most edzek, de nyilván vannak olyan helyek, ahol így azért nem is magukra a klubokra nézek fel, hanem ott egy-egy versenyzőre, akik itt azért így kicsit példaképként tekintek rájuk, mert amit letettek az asztalra, az tényleg nagyon megbecsülendő.
1: Elárulod nekünk?
3: Például, hogyha így lehet nevet mondani.
1: Persze.
3: Azt a lányt nagyon sokan ismerik már, szerintem a hallgatók közül is, Marton Zsófi, aki tényleg a magyar atlétikában már nagyon beírta magát, mert rengeteg nemzeti rekordot megdöntött például U18-ba, és rá azért úgy tényleg rá példaképként is lehet akár tekinteni.
1: Szonya, itt a nyár, azt gondolná az ember, hogy hát a diákok egy kicsit megpihennek, kifújják magukat, de hát említetted, hogy jönnek a szabedzések, mi minden vár még rád az elkövetkezendő hónapokban?
3: Most nyáron úgy alakult, hogy most az atlétika szezonnak a versenyszezonja most nem fog nagyon folytatódni, csak néhány versenyünk lesz, viszont a szabból lesznek versenyeim, és hát ugye ezt a kettőt lesz néha nehéz szinkronba hozni, hogy ugye kell mind a kettőben edzenem, és hogy mikor, hol edzek, de hát hála Istennek a legtöbbször a száp hétvégén van, az atlétika pedig hétköznap, szóval ezt még egészen könnyű szinkronba hozni.
1: Mit üzennél a diáktársaidnak, akár a sportolóknak, akár az osztálytársaknak, akár azoknak, akik hát ők is vacillálnak, hogy sport, vagy tanulás, vagy hogyan lehet ezt a kettőt összehozni, és még nem találták meg azt a tudulistát, ami alapján tudnak menni?
3: Hát én azt üzenném, hogyha tényleg nagyon akarják, és teljes lelkükkel azon vannak, hogy ezt össze tudják hozni, akkor biztos, hogy találnak rá valami módot, hogy ez sikerüljön, és leginkább azt üzenném, hogy kitartást, mert erre azért szükség van néha, de viszont a sport meg akkora örömet tud adni, például én is hálásnak tapasztalhattam már meg, hogy milyen mondjuk elérni egy egyéni csúcsot, vagy megnyerni egy versenyt, és tényleg az semmivel nem párosítható össze az az érzés, szóval ezért szerintem már megéri.
1: Vendégünk itt az Otthon hangján, Szoller Szonya, 2026 jó tanulója, jó sportolója. Még egyszer nagyon-nagyon gratulálunk a címhez, és pihenj azért a nyáron. Kész, hogy itt voltál.
3: Szépen.

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: Szeptembertől elindul Dobason a kis állampolgárok klubja. Hogy mit jelent mindez a gyakorlatban? Nos, ennek járok utána, most következő vendégemmel.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Bessel Székely Csilla, biológus, közgazdász. Szia Csilla, köszöntelek az éterben.
3: Szia Brigi, köszönöm szépen a hívást.
1: Szeptemberben elindul a kis állampolgárok klubja, amelynek megálmodója te voltál, úgyhogy mesélj nekünk kérlek arról, hogy honnan is jött az ötlet, és mit is fed tulajdonképpen a kis állampolgárok klubja.
3: Ez egy nagyon mélyre mutató kérdés, ez egy nagyon személyes történetből indul. Az a célom, hogy a kis állampolgárok klubjában a gyerekeknek olyan a felnőttek világára vonatkozó tudást adjunk, amely számukra iránymutatás lehet a mai valóságban. Ugye őnekik manapság nagyon kitágult érzékelésük van, nagyon sok információt kapnak, ez bennük bizonytalanságot okoz. És a saját gyermekeimen tapasztaltam, hogy mennyire érdekli őket a közélet, a nagy felnőtt valóság, akár a pénzügyek, a kressz, a biztonság. És úgy gondoltam, hogy milyen jó lenne erről nem csak a vacsoraasztalnál beszélgetni, hanem szabott keretek között, ahol a gyerekek föltehetik a kérdéseiket, arra választ kapnak, és összességében ez egy biztonságérzetet adhat nekik. Kimondottan arról van szó, hogy a gyerekeknek a saját felfogó képességére, az ő szintjükhöz igazítva a válaszok mélységét és mennyiségét tudjuk megadni. Egyébként volt egy eset pár évvel ezelőtt, akkor nagyon-nagyon mélyen volt a közhangulat, a hírek nagyon rosszak voltak. És volt egy pillanat, amikor nagyon elöntött engem a kétségbeesés. És ránéztem a férjemre, és megkérdeztem tőle, hogy hogy lehetünk mégis olyan felelőtlenek, hogy két gyermeket is hoztunk erre a világra. És ő megfogta a kezem, rám nézett, és azt mondta, ne felejtsd el, hogy annak idején azért vállaltuk őket, hogy ők tegyék jobbá a világot. És ezt azóta hozom magamban, ezt a gondolatot, és azt hiszem, vagy hát remélem, hogy nagyon hasznos eszköze lesz ennek a világlátásnak a kis állampolgárok klubja.
1: Milyen idős gyerekeket vársz, kiknek szánod ezt a
3: világot? És ezt azóta hozom magamban, ezt a gondolatot, és azt hiszem, vagy hát remélem, hogy nagyon hasznos eszköze lesz ennek a világlátásnak a

0: felmerült már bennem, hogy lehet egy fiatal állampolgárok akadémiája, ami akár felsősöknek szól, akár fiatal gimnazistáknak, hiszen biztos, hogy őket is érdekli a nagyvilág nagy-nagy idézőjelekkel, de egészen más témák, egészen más mélységben. Akár már állampolgári ismeretek, akár az unióról szóló komolyabb pénzügyek, ma már a fiatalokat a befektetési lehetőségek is érdeklik. És ehhez olyan alapokat érzek hiányosnak az iskolai oktatás szempontjából, ami nyilvánvalóan a mindennapi tananyagban nem fér bele. Így aztán idővel nekik is szeretném ezt megadni.
1: Hogy fogadták a gyerekeid a kezdeményezést, mit szóltak, hogy tulajdonképpen a vasárnapi ebéd közbeni beszélgetés témák kikerülnek majd a klubok asztalaira?
0: Jaj, hát ők nagyon izgatottak. Megkérdezték, hogy miért nem nyáron, ugye jövő héten indul a klub, ott, hogy azért ezt nem eszük ilyen forrón. Itt azért szeretnék a szülők felé is egy bizalmat megalapozni, komolyan rákészülünk a tananyagra, de azt elmondhatom, hogy ők az összes barátjukat és az összes osztálytársukat szerintem már meghívták, úgyhogy nagyon várják, nagyon várják. Én azt remélem, hogy tetszeni fog a gyerekeknek.
1: Segítettek a tematika összeállításában, a téma körök egymásba fűzésében?
0: Ennyire mélyre nem mentem velük, tervezési folyamatban nem vettek részt. Viszont amikor összeállítottam a témaköröket, azokból merítettem, azokból a témakörökből, ahol ők nagyon sok kérdést tettek föl nekem, nagyon érdeklődőek voltak. Így hát végső soron mégiscsak ők állították össze ezeket a témaköröket.
1: Szerencsés vagy, mert a te gyerekeid kérdeznek, de sok gyerek nem kérdez, tehát a szülő nem biztos, hogy tisztában van azzal, hogy tulajdonképpen ez vagy az a téma érdekli az ő gyermekét is. Mit tudnál javasolni azoknak a szülőknek, akik egyelőre távol érzik maguktól ezt a témát, ugyanakkor valahol motoszkál bennük, hogy el kellene küldeni a gyereket egy kis állampolgárok klubjába?
0: Természetesen a próbát javaslom, hogy nézzük meg, hogy a gyerekekkel mi a helyzet. Én azt látom, hogy minden gyermek ugyanazzal a mérhetetlen kíváncsisággal, megismerni akarással, ugyanazzal a fénnyel és csillogással a szemében születik, csak ha kevesebb táplálást ad, akkor ez a fény megfogtik. De mindig otthon. Azon ne lepődjünk meg, ha otthon nem kérdez a gyerek, mert azt mindannyian tudjuk, hogy az otthoni közeg egy egészen más közeg. Ott a gyermek másra számít, és mást is vár el, mint egy külső játékos, vagy akár oktatási közegben. Ezért nem biztos, hogy messzevenő következtetést kell levonni abból, hogy otthon mennyit kérdez. Azt hiszem érdemes kipróbálni. Akkor sem az más kérdés, az már egy pedagógiai kérdés, hogy újra vissza tudjuk-e hozni a szemébe a csillogást.
1: Mi lesz majd a gyakorlatban? Hogyan fog mindez megvalósulni? Mondd el kérlek a technikai információkat is a szülőknek. Hol tervezett beindítani a klubot? Milyen időközönként kerül majd megrendezésre? Mire számíthat az, aki szeretne ezzel tervezni szeptemberben?
0: Ezt egy abszolút általános szakkör jelleggel gondoltam. Heti rendszerességgel, mindig természetesen ugyanakkor, hogy a szülők is tudjanak rá alakozni. Reményeim szerint az általános iskolák közelében találok egy helyszínt, és vagy a Dabasi könyvtárban, közel az iskolaidő végéhez, hogy rögtön ne kelljen hazamenni, visszajönni. Tehát én nekem is két gyermekem van, tudom azt, hogy mekkora terhet ró a szülőkre a logisztika. Így aztán igyekszem idomulni tényleg az iskolák végéhez is. Minden foglalkozás egy ilyen 1 óra 15 perc, másfél óra hosszúságú lesz. Az első 10 percben a gyermekeket meg kell érkeztetni, hogy be tudjanak kapcsolódni, az agyuk elinduljon egy más típusú gondolkodás irányába. Az óra elején egy nagyon rövid elméleti bevezetőt szervezek, amit aztán a gyerekek haza is vihetnek, kinyomtatva, hogy a szülők lássák, hogy miről volt szó. Néhány alapfogalmat tisztázunk, ami az adott tárgykörhöz kapcsolódik, és picit vezetve ugyan, de föltehetik a kérdéseiket, amire én természetesen előre felkészülök, és akár egy messze menő beszélgetés is kerekedhet ebből, de mivel gyerekekről van szó, játékos feladatokkal is készülök. Ez lehet akár egy egyszerű színező, vagy néhány a témakörhöz kapcsolódó kisebb szösszenet szöveges olvasás,

0: De lehet például egy helyzetgyakorlat, amikor a társas kapcsolatainkat fogjuk rendbe tenni, hogyan legyünk jó barátok, hogyan mondjunk nemet, hogyan érdeklődjünk, hogyan vitázzunk. Ezeket mind-mind helyzetgyakorlatokkal lehet jól elsajátítani. Természetesen a száraz tananyag az ökorúban nem fog működni. Majd a végén persze mindenképpen le kell zárnunk egy foglalkozást, tehát a levezető 10 perc, ahol még akár egy picit beszélgetünk, és aztán a gyermekeket hazaadjuk, és kapni fognak egy összefoglalót, amit előre elkészítek, hogy miről beszélgettünk aznap. És törekszem mindig egy olyan családi házi feladatot is összeállítani, amiről egy hétig beszélgethetnek, ez persze nem kötelező. De mondok egy példát, keressetek valami kedvességet a héten, amikor valaki valami jót tett. Keressetek egy illedelmes köszönést, vagy egy példát, amikor ki tudtál állni magadért. És ezeket is átbeszéljük a következő alkalommal.
1: Ugye említetted, hogy leginkább a gyerekeid kérdései voltak azok, amelyek kialakították tulajdonképpen a tanmenetet, de felmerülhet az is, hogy annak idején a mi időnkben, talán mondhatom ezt, nem volt kis állampolgárok klubja, és ma már azért rájöhetünk azokra a tényekre, amelyek talán hiányoztak a tanulmányainkból, vagy hiányoztak az ismeretrendszerünkből, pedig milyen jól tudtuk volna kamatoztatni mondjuk azt, 20-30 évesen. Milyen hiányosságokat látsz ezen a szinten? Neked mi hiányzott az iskolából? Melyek voltak azok a tudásbázisok, amit jó lett volna magunkra venni, de nem volt benne a rendszerben?
0: Visszagondolva saját fiatal koromra, én eredendően természettudós beállítottságú vagyok, tehát az első diplomám a biológus, de engem csak a tudomány érdekelt. És amikor kikerültem a nagyvilágba, elsősorban az egyetemre, akkor nagyon kevés információm volt arról, hogy például hogyan működik egy egyetem. Hirtelen önállóan kellett beosztanom a pénzemet. Hogyan lehet jól beosztani a pénzünket. Mit jelent egy banki hitel? Majd amikor felnőtt lettem, mit jelent egy hivatali ügyintézés? Földhivatalnál például ingatlan tulajdoni bejegyzés. Hogyan tudunk egy bankba bemenni, hitelt fölvenni? És bizony megéreztem azokat a pénzügyi alapoknak a hiányát, amit azt hiszem azok a társaim vettek föl csak jól, akiknek önálló vállalkozó szülei voltak, hiszen tőlük jó példát láttak. De egy olyan középosztálybéli család, ahonnan én származom, ott ez nem volt általános téma. Szüleim is úgy gondolták, nagyon helyesen, vagy hát akkori korban helyesen, hogy ezektől a nehéz, nyomasztó tehetőtől a gyerekeket szeretnék megóvni. És később az óvás miatt láttam azt, hogy számos információban ne vagyok maradva. Ezt magamnak kellett fölszedni, magamnak kellett megtanulni. Magamnak kellett tudatosítani azt, hogy például egy házasság nem csak úgy létezik és jó és van, ahogy én gyermekként megéltem a szüleim házasságát, hanem egy párkapcsolatért aktívan tenni kell. Szóval számos szerte ágazó területen azt éreztem, hogy kell még információ, és tulajdonképpen ebből a belső motivációból is táplálkozik a kis állampolgárok klubja.
1: Hogyha nemzetközileg kicsit kitekintünk a határainkon túlra, akkor mennyire jellemző, hogy ezeket a skilleket valamilyen módon intézményesített szinten fel tudják venni a gyerekek, vagy tulajdonképpen ez mindenhol hiányzik a rendszerből?
0: Nem mondanám, hogy mindenhol hiányzik. Inkább a célirányos középiskolákra gondolok, egy közgazdasági középiskolában természetesen pénzügyi és alapvető állampolgári ismereteket tanulnak a gyerekek. Egy művészeti iskolában retorikát, vitakultúrát, kommunikációt tanulnak a gyerekek. Általános iskolában pedig abba az óraszámba, amiben a gyerekekbe bele kell préselni szó szerint azt a rengeteg természettudományos tudást, matematikai tudást, magyar tudást, sokan második nyelvet is tanulnak, harmadikat is, egyszerűen nincs idő ezzel foglalkozni. Így aztán azt hiszem, hogy mindenhol hasznos lesz majd az információ.
1: Mikor fog indulni a kis állampolgárok klubja, kit kell keresni, kihez kell fordulni, hogyan számíthatnak a szülők erre az új szakkör típusra itt a térségben?
0: Tavason indul majd egy csoport, és valószínűleg több környéki településen is. arra kérek mindenkit, hogy aki érdeklődik, bátran csatlakozzon az azonos nevű Facebook csoportunkhoz, ez a Kis Állampolgárok Klubja, és itt fogom majd szeptemberben megosztani a pontos időpontot és helyszínt. Megvárom, amíg elindul az iskola, megvárom, amíg a gyerekeknek nagy rész beáll a rutinja, ugye itt járnak a gyerekek sportolni, vagy akár zeneiskolába, egyéb művészeti foglalkozásokra, vagy egyszerűen csak a szülőknek is föl kell venni újra a ritmust szeptemberre. Így aztán szeptember első hetében biztosan nem indulunk még, inkább a második, harmadik héten fogunk elindulni, hogy mindenki jól tudjon egymáshoz alkalmazkodni. Addig pedig nyáron megosztok majd érdekes tudnivalókat, olvasnivalókat és családoknak szóló programokat a klubban, hogy addig se unatkozzunk és megismerjük egymást.
1: Várjuk akkor az indulást és az információkat a Kis Állampolgárok Klubjáról. Vese Székely Csillának köszönöm szépen, sok sikert kívánok a kezdeményezéshez.
0: Köszönöm szépen.

0: Térségi napló a 93.4-en.
1: A nyár csodás, de azért sok veszélyt is rejt. Érdemes ezekre felkészülni. Hogy hogyan? Az már is kiderül.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a Térségi Napló Rádiódavos magazin műsora, vendégen pedig Szelestei Réka, a Réka Optika tulajdonosa. Szia Réka, köszöntelek az éterben.
3: És köszöntelek, Bliki, köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Itt a nyár, süt a nap, ilyenkor nagyobb fókusz helyeződik talán a szemünkre, pedig adás előtt beszélgettünk, hogy azért télen és tulajdonképpen úgy általánosságban nem árt, hogyha vigyázunk a szemünk világára. Ezzel kapcsolatosan szeretnék most néhány gyakorlati tanácsot adni a hallgatóinknak. Kezdjük is talán a legszembetűnőbb dologgal szerintem, ami a mai világunkat érinti. Nagyon-nagyon sokat vagyunk képernyő előtt, a kék fényről egyre több hallunk, de talán ez csak az alja a dolognak, erre még egy csomó minden helyeződik rá, amiről nem hallunk annyira, mert nem dől mondjuk a médiából. Mit érdemes ezzel kapcsolatban tudni, hogyan tudjuk felvértezni magunkat ezen hát hatások ellen?
3: A legfontosabb az, hogy figyeljünk oda a munkakörnyezetünkre, hogyha egy irodai munkáról beszélünk. Nagyon sokan dolgozunk irodában, beltérben, számítógépek előtt, és befolyásolni tudjuk igazából a látásromlást egy jól beállított munkakörnyezet. Hogy a monitor megfelelő távolságra legyen tőlünk, ez azt jelenti, hogy egy ilyen 50-70 centi körülbelül egy kartávolságra helyezkedik el, akkor már nem terhelünk annyit a szemünkre. Ha a magassága körülbelül egy ilyen szemállásban, tehát ha előre tekintünk, akkor körülbelül szembe van velünk, akkor a nyakunkat tudjuk tehermentesíteni, a testtartásunk sem annyira kényszerű, és ezzel igazából már nagyon sokat tudunk előre mozdítani, illetve a fényerő, amire nekem ki szoktak térni kérdésben bent az üzletben, hogy most akkor, hogyha én leszedek egy alkalmazást mondjuk a telefonomra, akkor én már így jó is vagyok így kékfényszűrésbe, és szoktam mondani, hogy nem feltétlen, tehát azért a monitor előtt is persze lehet egy ilyen barnás árnyalatot adni a monitornak, de jobb, hogyha a fényerővel is játszunk egy kicsit, picit sötétebbre vesszük. Ne a monitor legyen a legfényesebb a munkaterületünkön, az irodánkban, hanem egy olyan 75-50% környékére is le lehet vinni a fényerőt, ezzel már sokat tudunk segíteni. Illetve szeretnék arra is kitérni, hogy a táplálkozásunkkal is tudunk egyébként szemünknek támogatást adni. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlen kell vitaminkészítményeket szednünk, hanem egy jól összerakott étrenddel, egy jó táplálkozással sokat tudunk a szemünk szöveteinek, a szemünk állagromlásának gátat szabni, és itt is ugye inkább a tudatosság az, amire érdemes a hangsúlyt fektetni. Az A-vitamin nagyon sokat tud segíteni, az E-vitamin és a C, ami érdemes ennek a fogyasztására odafigyelni, illetve a cink, ami az A-vitaminhoz segít a felszívódásához, illetve a beépüléséhez, és a szemünk természetes UV-védelmét is tudja ez egy kicsit befolyásolni, tehát jobbá tenni, hogyha esetleg a szemüvegünk az nem feltétlen mindig tartalmaz UV-szűrő réteget, pedig ajánljuk egyébként.
1: Hamarosan rátérünk ezekre az UV-s dolgokra is, de ezek előtt még maradjunk egy picit a munkakörnyezetnél és a kékfénynél. Ugye tényleg gyakran halljuk, hogy a kékfényszűrőt, hogyha van szemüvegünk, akkor tetessük rá az optikusunkkal, de most már kaphatóak kifejezetten kékfényszűrős szemüvegek is, amelyek egyéb dioptriát nem tartalmaznak. Mit mond a szakember, érdemes ezekkel élni, hogyan érdemes ezeket használni, egyáltalán jók-e valamire?
3: Igen, én mindenféleképpen ajánlom, illetve azt is ajánlom, hogy ezt mindenképpen egy látásszakértővel kell megbeszélni egy vizsgálat keretében, mert mindenkinek más az igénye. Nem mindegy, mennyi időt töltünk készülékek előtt, mennyit van a telefonunk a kezünkben, de én azt javaslom, hogy mindenképpen érdemes erre a kékfényszűrésre nagyobb hangsúlyt fektetni, főleg, hogyha érezzük, hogy kicsit estére már olyan, mintha homok lenne a szememben, nehezebben pislogok, esetleg jön egy kis fejfájás. A kékfényszűrős lencse ezen azért már nagyon sokat tud segíteni.
1: Térjünk rá a nyárra és az UV-szűrős rétegekre. Hogyan állunk ezzel a dologgal? Mit érdemes figyelnünk, hogyha napszemüveget veszünk a sima szemüvegre, tetessünk-e UV-szűrőt? Mit érdemes ezzel kapcsolatban tudnunk?
3: Az UV-szűrés az nagyon fontos lenne már ugye gyerekkorban is, tehát nálunk is csak olyan szemüvegek kaphatók, napszemüvegek, illetve napfényvédelemre való szemüvegek, amik 100% UV-szűrőt tartalmaznak, illetve emellé szoktam ajánlani a polarizált lencséket, amik szabadtérben vízben történő tevékenységeknél is nagyon sokat segítenek, vízparton, a nyaralásnál sokkal élesebben látunk, és nem feltétlen a víz tükröződése fogja kiszúrni a szemünket egy tengerparton, hanem látjuk szépen kényelmesen a környezetünket, illetve ugye aki dioptriás napszemüveget szeretne, neki is több opció van, lehet napszemüveg, lehet ez egy előtétes szemüveg, amihez már ugyanúgy van egy 100% UV-szűrős polarizált előtét, amit leveszünk, igény szerint fel tudjuk tenni, de ha bemegyek a boltba, csak lekattintom a szemüvegemről, illetve fényre sötétedő lencséknél is már elérhető ez az UV-szűrő réteg, ugye az pedig önmagától reagál az UV mennyiségére. Tehát itt nem tudjuk befolyásolni, hogy a lencse mennyire sötétedjen, mikor sötétedjen. Az januárban egy naposabb napon is be fog sötétedni valamelyest, nyilván nem annyira, mint augusztusban, de nagyon szépen tudja ez is védeni a szemünket.
1: Mire figyeljünk, hogyha napszemüveget vásárolunk? Tehát melyek azok a jelzések, amelyek szembetűnőek?
3: Hát az UV-400 matrica, az mindenféleképpen fontos lenne, illetve a polarizált szemüvegeken is rajta van általában egy matrica, ami ezt jelöli. Én azokat ajánlom inkább egyébként. Szeretném azt is elmondani, hogy ha már van egy nagyon kedvenc napszemüvegünk, amit nem feltétlen szeretnénk megválni, be tudjuk vizsgálni, hogy mennyi UV-szűrőt tartalmaz, tehát hány százalékig szűri az UV-t az a mi kedvenc szemüvegünk, és hogyha esetleg mégsem felel meg az igényeinknek, akkor tudunk ajánlani esetleg helyette másikat.
1: Ártani tudunk egyébként a szemünknek azzal, hogyha nem megfelelő szemüveget viselünk, ugye különböző kis bazári árusoknál lehet kapni mindenféle szemüveget, amik hát kedvezőnek tűnnek, de nem biztos, hogy ugyanaz van rajta, mint a matricán.
3: Sokszor előfordul, igen, főleg ezeken a piaci, meg tengerparton vásárolt szemüvegeknél, hogy nem feltétlenül tartalmazza azt az UV-szűrőt, ami rá van írva. Tudunk vele ártani, igen, hiszen ugye felteszünk egy sötét lencsét, a pupillánk jobban kitágul, és ezáltal a káros fények is sokkal hamarabb, sokkal mélyebbre tudnak hatolni a szemünkbe, mint annak kellene.
1: Akkor figyeljünk a vásárlásnál. És ha már így belementünk a nyárba és a sztárallűrös sztorikba, akkor vegyük górcső alá az idei trendeket, mit látsz a piacon, melyek azok a stílusok, színek és formák, amelyek idén hódítanak.
3: Azt veszem észre, hogy egyre bátrabban nyúlunk már a formákhoz, a furcsább formákhoz, a szokatlanabb dolgokhoz, esetleg az élénkebb színekhez. Személy szerint én ennek nagyon örülök, mert nagyon sok évig hódított a fekete szemüveg, mert az mindenhez megy, de most már annyiféle szín, annyiféle anyag található akár egy szemüvegen belül is, hogy igazából mehet ez egy farmerhoz és egy kosztümhöz is, úgyhogy én abszolút ajánlom, hogy merjünk belevágni, és a szemüveg öltöztet, és egy jól megválasztott szemüveggel igazán jó stílust tudunk magunknak kölcsönözni.
1: És nem mellesleg a szemünket is védjük. Köszönjük szépen Szeleste Irékának, hogy ellátogatott hozzánk, és ellátott minket szuper tanácsokkal. Köszönjük, hogy itt voltál.
3: Köszönöm a lehetőséget, viszontlátásra.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot és jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallott.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: A rádiódobos közlekedési információit hallod a folytatásban. Csütörtökön kezdődött és ma estig tart az 5. Kóstold meg Csehországot gasztronómiai fesztivál. A 3 napos esemény a cseh sörök és tradicionális ételek kapják a főszerepet Monorváros központjában a Szent István térnél. Emiatt vasárnap hajnali 12 óráig teljes szélességében lezárták a Kossuth-Lajos utcát, kerülni önkormányzati utakon lehet. És szintén csütörtökön kezdődött, és szintén ma estig tart a Dunapart Fest Ráckevén a Savoyai Kastélyparkban. A vízparti fesztivál a hazai könnyűzenei élet népszerű előadói csorakoztatja fel. Ráckevén megnövekedett autós és gyalogos forgalomra lehet számítani, valamint sok parkoló autóra, ezért fokozott türelemmel közlekedjetek. A Kossuth-Lajos utca egy szakaszát délután 5 és hajnali 4 között a Savoyai Kastélynál lezárják, kerülni itt is helyben lehet.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Sokaknak a megszokottnál korábban érkezik a nyugdíj, csökkent az élelmiszerpazarlás. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A megszokottnál korábban július 10-én érkezik a nyugdíj ebben a hónapban azoknak, akik bankszámlára utalva kérik az ellátást, írja a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a HEOL. A változás oka, hogy a szokásos utalási nap vasárnapra esik, így a csúszás elkerülése érdekében előrehozták az időpontot. A nyugdíjfolyósítás alapszabálya szerint az ellátásokat minden hónap 12. napján utalják, azonban ha ez a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetés korábbi munkanapra kerül. Csaknem 40%-kal csökkent az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése szerint. A legnagyobb mennyiségben továbbra is a készételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. A kutatás arra is rámutatott, hogy a pazarlás leggyakoribb okai évek óta változatlanok. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeznek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. Újra elérhető a Bakony napi jegy, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, valamint a térség sok autóbuszjáratán. A Bakony napi jeggyel 2 vármegyében is lehet utazni, könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői ösvényes, Zirc és Pannonhalma. Jelentősen emeli a brit kormány a védelmi kiadásokat, amelyek a következő 4 éves időszak végére megközelítik a 300 milliárd fontot. Ezzel a brit védelmi költségvetés az időszak végéig eléri a hazai össztermék 2,7%-át. Az oroszok 81%-a támogatja az ukrajnai háború azonnali befejezését. Ez a legmagasabb arány, amelyet a teljes körű invázió kezdete óta rögzítettek, derül ki egy tanulmányból. A májusi felmérésben az is látható, hogy az orosz-ukrán háború első helyen szerepel az oroszok számára a legsürgetőbbnek tartott témák között, megelőzve az alacsony béreket és a túl magas árakat. Egy külön kérdéssor a mobil internet korlátozásokkal és a Telegram blokkolásával foglalkozott. A válaszadók többsége negatívan ítéli meg ezeket az intézkedéseket, mivel ezek a korlátozások megzavarják az emberek szokásait. Felújítják a késő barokk építészet egyik kiemelkedő alkotását, a Teleki palotát Kolozsváron, miután a Kolozs megyei önkormányzat jóváhagyta a beruházás műszaki gazdasági mutatóit. Megerősítik az épület szerkezetét, restaurálják a történelmileg és építészetileg értékes elemeket. Az épület korszerűsítése mellett az udvart is rendezik. A műemléképület 1790 és 1795 között épült, építését II. Teleki Ádám gróf kezdte el, majd utódok hiányában unokaöccse Teleki László folytatta. Az 1930-as években a palota a Római Katolikus Egyház tulajdonába került, majd a kommunizmus idején államosították és kollégiumként, lakóházként használták. Gomoly felhős napos idő várható, néhol zápor kialakulhat, 20-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: 3,5 perc elmúlt 11 óra, ez a Piknik itt a 93.4-en, a stúdióban Kis György Krisztián, amikor is az úrikok ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak. Folytatódik tovább a Piknik, folytatódik tovább a délelőtt itt a 93.4-en. Demi Lovátóval indulunk, aztán hamarosan megnézzük majd, hogy milyen időre számíthatunk a hétvégén, illetve azt is megtudhatjuk, hogy mi történt vételkörzetünkben, mert hogy jön majd Ági, és hozza a legfrissebb információkat. Ha teheted, tölts velünk a mai napot is.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja. Hétvégén is csak könnyedén.
3: Piknik.
4: Piknik. 93.4.

0: hívott. Reggelre hátszom, hogy itt maradt. Maradnánk még, de nincs időnk. Hozzáérnék, de nem szabad.
1: Lüktető ütemek
2: a királyi dobosok városában.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: Rádió Dovas az otthon hangja, 2 perce múlt 4:12. Folytatásban megnézzük, hogy milyen időjárás vár ránk ezen a hétvégén.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
4: 93.4.
0: A menüajánlóban az alkonyha ajánlatát mondom el nektek, ahol a mai napon tyúkhúslevessel várnak benneteket, palacsinta metéltel. A főételük ma rántott karaj petrezselymes burgonyával, nyári káposztasalátával, vagy pedig almával, kacsamállyal, sajttal, grillezett csirkemel, rizssel. És van egy konyha főnök ajánlat is, ami pesztos csirkemel, bazsalikomos, paradicsomos pennével, a desszert kínálat pedig barackos piskóta. Jó étvágyat hozzá!
2: Reklám voltam, viszont hallásra! Gardrób, az audio ruhatár.
3: Kalap, kabát, csapka, sál.
2: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
4: Az időjárás szabja meg.
2: De segítünk eldöntened.
0: Így van, már is segítek nektek, hogy hogyan is induljatok útnak, hogyha ma akár kirándulásra, strandolást terveztek, vagy esetleg egy jó kis grillezés délután. Több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek ma az égen, de számottevő csapadék sehol sem várható a térségben, viszont sokfelé élénk lesz, valamint erős az északnyugati szél. Délután nagyjából 27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, aztán vasárnap változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Egy gyenge hidegfront hatására országszerte élénk erős lökések kísérik majd a nyugati északnyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18, a csúcshőmérséklet pedig 25 és 30 fok között alakul. Aztán, hogy hogyan indul a következő hét, erről majd később fogok beszámolni nektek. Azt viszont el tudom most mondani, hogy a pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan a közepes magas, még az útifűi az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hárs, a szerítgesztenye, a cipus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszerű allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan a magas, nagyon magas, a kladoszpóriumé pedig az alacsony közepes tartományban alakul. Időjárási front egyelőre nincs fölöttünk. Délelőtt a gyors melegedés okozhat problémát, fejfájást, migrént, keringési panaszokat, vérnyomás problémákat, akár szédülést vagy dekoncentráltságot. A szelesebb tájékon élők körében pedig tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Úgyhogy erre lehet számítani a nap folyamán.
4: Gardrób.
2: Orvos és közlekedés meteorológia.
4: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
2: Rádió Dabas. 93.4. Piknik.
5: A szombat az esetem, csak vele szemezem.
4: Piknik.
6: Jelen a buli szombat este.
2: Tartalmas kikapcsolódás mindenkinek.
5: Minden vasárnap érzem, ahogyan a fel kell.
4: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
5: Hétvégi
2: király. A hétvége.
4: Savaból.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
7: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
6: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
7: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
6: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
7: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
8: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria. Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz. Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
9: 93.4 Rádió Dabas.
10: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
11: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a XXX Fitness-t. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a XXX lendületbe visz.
12: Reklám voltam, viszont hallásra.
13: A pedagógusok megléte már a kérdés csévharaszton, nem a gyereklétszám. A Pest 8-as választókerület települései jól vészelték át ivóvíz szempontjából a kánikulát. Továbbra sem lesz csapadék.
14: Hírmondó.
15: Rólunk szól.
14: Régiónk hírei.
15: Első kézből.
14: Első kézből.
13: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. A gyereklétszám megfelelő. A kérdés, hogy lesz-e elegendő nevelő és pedagógus, akik tanítják őket. Ez tartja az egyik legfontosabb kérdésnek Pulis József polgármester. Csévharaszton az óvoda esetében jó a helyzet, az iskolában is lehet számítani a nyugdíjas pedagógusokra. A településen támogatást is kapnak azok, akik képzik magukat a szakmájukban.
16: Kérdés az, hogy megvan-e megfelelő szakember, hogy a gyereklétszám növekszik itt a településünkön és az intézményekben is, és akkor van-e, aki felügyeli, illetve van-e, aki megfelelő színvonalon tudja oktatni. Az óvoda esetében olyan szempontból jól állunk, hogy szerencsére nyugdíjas kollégák vannak továbbra is, tehát aki nyugdíj mellett dolgozik, akár az igazgató asszonyra gondolok, hogy akár az egyik óvodapedagógusunkra, tehát ezzel tudjuk megoldani. Ez iskolára is igaz, iskolában is több nyugdíjas kollega van, tehát így a létszám, a pedagógus számunk jelen pillanatban megvan az óvod esetében is, illetve az iskolánál is megvannak az sikerült megfelelő szaktanárokat is, ahogy az igazgató asszony említette, tehát

0: szeretnénk volna megfelelő képzettség, csak nyugdíjasak, ahogy említettem, mi lesz 5 év múlva. És hogy ez lesz inkább a kérdés, óvodán azért azt látom, hogy nekünk például van olyan, aki gyesen van otthon még, tehát vissza fog majd jönni a kisgyermek nevelés után, illetve van olyan, aki pont épp szerintem most a napokban lehet majd valamikor az államvizsgálja az egyik óvoda pedagógusunk, aki már onnantól kezd lesz óvoda pedagógus, tehát hogy tudtunk adni támogatást is, hogy főiskolát elvégezze, tehát próbálunk ezzel is segíteni, és akkor az elkövetkező pár évben ez még úgy látom, hogy megoldott, itt inkább majd, és ugye ez a háziorvosokkal is igaz, hogy halljuk az egészségügybe is, tehát mi lesz 4-5 év múlva, amikor már azért a 65 éves kollégák azért nem biztos, hogy már ilyen időskorban is fogják vállalni a munkát, vagy tudják csinálni ezt a feladatot, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez ilyen 24. órában vagyunk, hogy mi lesz ebből a helyzettel. Mi az óvod esetében próbáljuk ezt megoldani tényleg a fiatalok képzésével, illetve mivel fiatalodik a település, azért jönnek fiatal kollégák is a település, akik ide költöznek, és hát hogy azért csak jobb helyben dolgozni, tehát ebbe szerencsések vagyunk, de azért főleg az iskola esetében lesz ez fajsúlyosan probléma az elkövetkezőben.
1: Balajti István országgyűlési képviselő felvette a kapcsolatot választókerületének településvezetőivel, hogy tájékozódjon az esetleges vízellátási problémákról a tartós hőség idején. A beérkezett visszajelzések alapján a Pest vármegyei 8-as választókerület egyetlen településén sem tapasztalható vízellátási probléma. A teljes körű tájékoztatás érdekében a képviselő egyeztetett a Dél-Pest megyei vízi közműszolgáltató ZRT-vel is. A szolgáltató tájékoztatása szerint a térség településein jelenleg zavartalan az ivóvízellátás. Ugyanakkor a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt helyenként átmeneti nyomásingadozások előfordulhatnak. A DPMV ZRT közlése szerint szakembereik folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhálózat terhelését, és szükség esetén haladéktalanul beavatkoznak annak érdekében, hogy a biztonságos és folyamatos ivóvízellátás továbbra is biztosított legyen.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 11. idényét kezdi meg a Dabas férfi kézilabda csapatának kispadján Tomori Győző, aki 2016-ban vette át az akkor másodosztályú gárda irányítását és rögtön feljutott vele az élvonalba. Az előző idény végén 8 év után búcsúzott az NB1-től, de a szakember számos meghatározó játékosával, Zdolik Bencével, Pallag Péterrel, Ács Tamással, Tisza Leventével és Rónyiec Balázssal együtt nem hagyta el a klubot, amely azonnal vissza is jutott az első osztályban, olvasható a Nemzeti Sport oldalán. A kiesés után nehéz volt összetartani a csapatot, mert a játékosok már a gyenge őszi szezon után keresték a B-tervet, arra az esetre, ha nem tudnánk benn maradni. Végül sikerült néhány kulcsembert megtartani, akik fontos szereplői voltak a másodosztályban eltöltött idénynek, sőt rájuk volt építve a stratégia, nagyon elhivatottan álltak bele a munkába, nem vagyok biztos benne, hogy ezt sok amúgy NB1-es szintű játékos megtette volna, mondta Tomori Győző a Nemzeti Sportnak. Átértékeltük a közép és hosszú távú jövőt a vezetőséggel is, és az újraindítás mellett döntöttünk, de nem volt elvárás, hogy egy év után visszajussunk. Magamtól nyilván ezt vártam, de fontos megemlítenem, hogy a klubvezérkar nem helyezett rám ilyen nyomást, a cél az volt, hogy építsünk olyan csapatot, amely a jövőben ütőképes lehet az élvonalban. Az edzőnek az elmúlt idényben volt egy NB1-es szintű sora, hozzájuk kellett felzárkóztatni azokat a fiatalokat, akik a klub utánpótlásából jöttek, vagy a NEK-ától érkeztek. Ez sikerült, a Dabas 9 ponttal előzte meg az Egert a végelszámolásnál, a Gárda NB1-B-s bajnok, a balátlövő Zdolik Bence pedig gólkirály lett. A fiatalokból és tapasztalt játékosokból álló keret helytelt, és a magját adja az első osztálynak nekivágó keretnek is. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Ma napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Késő délután 26-30 fokra számíthatunk. Köszönöm a figyelmet!
2: Piknik.
3: A legjobb zenék, főzőfülke, diszkómánia,
2: térségi napló,
3: hangos portré,
2: minden egy kosárban.
3: Hétvégi rádiós programkavalkád.
2: Ettől garantáltan tátva marad a szád.
3: Piknik.
2: Rádió Dabas hétvége a 93.4-en.

Rádió Dabassa az otthon hangja, Offenbach felvétele után már is egy 1991-es remek felvétellel megyünk tovább. Érkezik már is Rod Stewart és a The Motown's Song, ami egy igazi nosztalgia hullám. Bár a dalt Rod Stewart neve filmjelzi, a hangszerelés mögött a korszak legnagyobb zenei zseniei álltak. A ritmus szekciót és a kísérletet szinte teljes egészében a Toto zenekar tagjai biztosították, Jeff Porcaro dobos, valamint Steve Lukather és Steve Porcaro billentyűsök játszották a felvételt, és hát eredetileg nem is Rod Stewartnak szánták ezt a dalt, hiszen a szerző Larry John McNeil már 1986-ban rögzítette a saját verzióját az Ezüst Szekér, azaz a Quicksilver című Kevin Bacon főszereplésével készült kerékpáros futárfilm soundtrackjeként. Stewart 5 évvel később fedezte fel a számot, és annyira megtetszett neki, hogy ragaszkodott hozzá. McNeil küldje el neki az eredeti demót, pontosan abban a hangnemben, ahogyan ő énekelte. És hát természetesen egy jó dalhoz dukál egy jó klip, egy félig élőszereplős, félig animált, kifejezetten humoros videóklip készült a dalhoz. A rendező Derek Hayes teletűzdelte a kisfilmet a korszak popkulturális utalásaival és akkori pletykák karikatúráival, hiszen az animált jelenetekben feltűnik Michael Jackson a majmával Bubbles-szel, ott van Madonna, Elton John, Chanel O'Connor és még a rapper Vanilla Ice is. A klip finoman poénkodott azon, hogy a popvilág akkori krémje mennyire túl van tolva a médiában, miközben Rod Stewart és a rajzolt Temptations tagok lazán buliznak a háttérben. Szóval a folytatásban már is itt van egy 1991-es felvétel Rod Stewarttól, ez a Motown Song.

0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Könnyedén.
1: Piknik.
0: Piknik. 93.4.
2: Közlekedési információkkal vagyok itt, már is egy perccel múlt dél. Csütörtökön kezdődött. Ma estig tart az 5. Kóstold meg Csehországot gasztronómiai fesztivál. A háromnapos eseményen a cseh sörök és tradicionális ételek kapják a főszerepet Monorváros központjában a Szent István térnél. Emiatt vasárnap hajnali 12 óráig teljes szélességében lezárják a Kossuth-Lajos utcát. Kerülni önkormányzati utakon lehet. És szintén csütörtökön kezdődött és ma estig tart a Dunapart Fest Ráckevén a Savoyai Kastélyparkban. A vízparti fesztivál a hazai könnyűzenei élet népszerű előadóit sorakozta fel. Ráckevén emiatt megnövekedett autós és gyalogos forgalomra lehet számítani, valamint sok parkoló autóra, ezért fokozott türelemmel közlekedjetek. A Kossuth-Lajos utca egy szakaszát délután 5 és hajnali 4 között a Savoyai Kastélynál lezárják, itt kerülni helyben lehet.
3: Felpörgött a lakáspiac júniusban, egyre több a kutyabarát strand. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
4: Nachrichten,
0: Novel,
4: Noticias,
0: Novinky,
4: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
3: Jelentősen felpörgött a lakáspiaci forgalom júniusban a Dunahaus szerint. Az ingatlan közvetítő azt írta, a júniusi tranzakciószám 10,9%-kal haladta meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakihoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás. A háttérben az eladói oldal korrekciója állhat. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adó visszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalása szükséges, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. Országos reprezentatív kutatásukból kiderül az is, hogy a válaszadók csaknem negyedének van nyugdíjpénztári megtakarítása. Ez az öngondoskodási forma a 40-es, 50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. Gyarapodott a magyarországi kutyabarát strandok száma, míg 10 éve csak 8, idén már 22 strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat, ami mutatja a kutyabarát helyek iránti igény jelentős növekedését, közölte a kutyabaráthelyek.hu. Azt írták, az ilyen helyek iránti igény a közeljövőben a kutyatartás népszerűségének növekedésével várhatóan még nagyobb lendületet vesz. A minősített kutyabarát helyek kialakítása forgalomnövelő hatású, elősegíti az adott település turizmusát. Magyarországon becslések szerint csaknem 3 millió kutya él. Térségenként jelentősen eltér az idei kajszi termés, az időjárási szélsőségek az ország több részén ismét komoly kiesést okoztak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kajszi belföldi termőterülete csaknem 5500 hektár, a legnagyobb termőtáj továbbra is Bács-Kiskun megye, ám az itteni ültetvények jelentős részét sokszor éri fagykár. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szintén komoly károkat regisztráltak, de a folyamatosan erősödő tolnai termőtájon jó lesz a termés a NAK adatai szerint. Világszinten az éves kajszi termés meghaladja a 4 millió tonnát, az Európai Uniói 5-700 ezer tonna, ennek 80-85%-át Spanyolország, Olaszország, Franciaország és Görögország adja. Magyarország részesedése uniós szinten 4-5%, de ez a belföldi keresletet sem fedezi. Háromszorosára emeli a turistaadót Japán, átszámítva csaknem 6000 forintra. Az ok, hogy egyre több külföldi látogató érkezik az országba, írja Guardian. A kilépési adónak is nevezett összeget az országot elhagyó turistáknak, valamint a japán nemzetiségű lakosoknak is ki kell fizetniük. Szeles napos gomoly felhős idő valószínű, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: A régió leghallgatottabb rádiója.
2: Kellemes délutánt kívánok, jó étvágyat az ebédhez. Délmúlt egészen pontosan 6 perccel folytatódik tovább a piknik. A stúdióban továbbra is Kis György Krisztián. És ahogy megszokhattátok, így kora délután egy recepttel érkezek hozzátok. Méghozzá mai napon egy strandételt választottam, lángost fogunk készíteni. Azon belül is burgonyás lángost fogunk majd nem is olyan sokára összedobni. Na meg azt is megnézzük, hogy mit üzennek nekünk a csillagok. Elsőként érkezik már is egy Siren.
0: Az ország szívében.
1: Együtt a legjobbakkal.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
0: Hétvégén is csak könnyedén.
1: Piknik.
0: Piknik. 93.4.

Van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: ezzel tuti, hogy megfőzünk.
1: Ötletek, tippek, nem csak kunyhatündéreknek.
0: Főzőfülke, hogy a tűzhely mellett is magabiztos légy.
1: Rádió Dabas, 93.4.
2: És ahogy ígértem, egy strandételt fogunk készíteni a mai napon, méghozzá burgonyás, lángos, sajttal és tejföllel. Mondom már is a hozzávalókat. 1 kg burgonyát használunk, felsót, 1,5 deci tejet, 1 evőkanál cukrot, 1,5 kg lisztet, ezt majd a nyújtáshoz. Pluszban is fogunk igényelni. 2 deka friss élesztőt, 3 decitel olajat, 30 deka tejfölt és 20 deka sajtot. Na és mondom már is, hogy hogyan is készítjük el a lángost. A burgonyát először megfőzzük héjastúl sós vízben, azután leszűrjük, óvatosan meghámozzuk, majd áttörjük burgonya nyomóval és hagyjuk langyosra hűlni. Közben 1 deciliter meleg langyosított tejben elkeverjük a cukrot, 2 evőkanál lisztet, valamint az elmorzsolt élesztőt, meleg helyen felfutatjuk, azután összedolgozzuk a burgonyával, a megmaradt liszttel és tejjel és egy kevés sóval, bedagasztjuk a tésztát, és az akkor jó, hogyha könnyen elválik az edény falától, tiszta konyharuhával letakarva, még meleg helyen 30 percig kelesztjük. Ezután a plusz lisztet fogjuk használni, mert hogy ezzel a tésztát meghintjük, deszkára borítjuk és újnyi vastagságra nyújtjuk. Kiszagatunk belőle 10-12 darab kört és további 10 percig még így keresztjük. Ezután kézzel kissé széthúzogatjuk a tésztaköröket, majd aranyszínűre sütjük őket a felforrósított olajban. A lángosokat konyhai papírtörlőre szedjük, hagyjuk őket lecsepegni, végül pedig mindegyiket megkenjük tejföllel és megszórjuk reszelt sajttal. Jó étvágyat hozzá!
0: Ha a család mind a 10 ujját megnyalta, ne feledd, ne feledd! Jövő héten is kinyit a Rádió Dabas főzőfőkéje!

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék, itt a reklám.
2: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra,

0: Itt a Metabó és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Teluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Igazi nyár. A 93.4-en. Hűsd le magad egy jó dallal. Itt az otthon hangján.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Ismét eltelt egy óra, úgyhogy itt az idő, hogy kinézzünk az utakra, mire kell számítani az úton lévőknek. Például a 4-es főúton haladók számítanak arra, hogy Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszüklet, illetve félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 74-es és a 77-es, valamint a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Aztán menjünk is tovább az 51-es főútra, mert hogy Dömsödön, a Kossuth-Lajos utcában gázvezetéket javítanak, az 50-es kilométernél csak a fél útpályán halad a forgalom. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat emiatt lezárták. Ezek a legfrissebbek az utakról.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Sokaknak a megszokottnál korábban érkezik a nyugdíj, csökkent az élelmiszerpazarlás. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A megszokottnál korábban július 10-én érkezik a nyugdíj ebben a hónapban azoknak, akik bankszámlára utalva kérik az ellátást, írja a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a HEOL. A változás oka, hogy a szokásos utalási nap vasárnapra esik, így a csúszás elkerülése érdekében előrehozták az időpontot. A nyugdíjfolyósítás alapszabálya szerint az ellátásokat minden hónap 12. napján utalják, azonban ha ez a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetés korábbi munkanapra kerül. Csaknem 40%-kal csökkent az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarország

0: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése szerint. A legnagyobb mennyiségben továbbra is a készételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. A kutatás arra is rámutatott, hogy a pazarlás leggyakoribb okai évek óta változatlanok. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeznek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. Újra elérhető a Bakony napi jegy, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, valamint a térség sok autóbuszjáratán. A Bakony napi jeggyel két vármegyében is lehet utazni, könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői ösvényes, Zirc és Pannonhalma. Jelentősen emeli a brit kormány a védelmi kiadásokat, amelyek a következő 4 éves időszak végére megközelítik a 300 milliárd fontot. Ezzel a brit védelmi költségvetés az időszak végéig eléri a hazai össztermék 2,7%-át. Az oroszok 81%-a támogatja az ukrajnai háború azonnali befejezését. Ez a legmagasabb arány, amelyet a teljes körű invázió kezdete óta rögzítettek, derül ki egy tanulmányból. A májusi felmérésben az is látható, hogy az orosz-ukrán háború első helyen szerepel az oroszok számára a legsürgetőbbnek tartott témák között, megelőzve az alacsony béreket és a túl magas árakat. Egy külön kérdés sor a mobil internet korlátozásokkal és a Telegram blokkolásával foglalkozott. A válaszadók többsége negatívan ítéli meg ezeket az intézkedéseket, mivel ezek a korlátozások megzavarják az emberek szokásait. Felújítják a késő barokk építészet egyik kiemelkedő alkotását, a Teleki palotát Kolozsváron, miután a Kolozs megyei önkormányzat jóváhagyta a beruházás műszaki-gazdasági mutatóit. Megerősítik az épület szerkezetét, restaurálják a történelmileg és építészetileg értékes elemeket. Az épület korszerűsítése mellett az udvart is rendezik. A műemléképület 1790 és 1795 között épült, építését második Teleki Ádám gróf kezdte el, majd utódok hiányában unokaöccse Teleki László folytatta. Az 1930-as években a palota a Római Katolikus Egyház tulajdonába került, majd a kommunizmus idején államosították és kollégiumként, lakóházként használták. Vasárnap alapvetően napos idő valószínű, néhol zápor előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések a szelet. A minimum 12 és 20, a maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Folytatódik tovább a piknik itt a 93.4-en, és ebben az órában hallhatsz többek között arról, hogy lezártak egy népszerű strandfürdőt a Szelidi tónál.
2: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas.
3: Az otthon hangja.
2: Hétvégén is csak könnyedén. Piknik. 93.4.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: szív.
1: Piknik. Minden egy kosárban.
2: Hétvégi rádiós programkavalkád.
1: Ettől garantáltan tátva marad a szád.
2: Piknik.
1: Rádiódabas hétvége a 93.4-en.

0: zene. A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

A tegnapi napon itt a 93.4-en különféle látnivalókat, illetve olyan helyeket ajánlottunk nektek, amit esetleg a hétvégén érdemes felkeresni, és hát az egyik ilyen hely a Szelídi-tó és annak környéke, mert hogy sokan zarándokolnak el, akár fürdőzés miatt is ide a tóhoz, vételkörzetünkből is, de most érkezett a hír, nem is olyan régen, hogy átmenetileg nem látogatható a Szelídi-tó strandja, mivel a magas vízhőmérséklet, az extrém időjárási tényezők és a hétvégi jelentős látogatószám miatt elszaporodtak az enterokókusz baktériumok, erről partnerünk a Korona FM 100 számolt be. Dusnoki Csaba polgármester azt mondta, a vízminőség eddig kiváló volt, most romlás következett be átmenetileg. A polgármester szerint a felszíni vízhőmérséklet meghaladta 36-37 fokot, ezért a baktérium intenzívebben szaporodott. A laboratóriumi vizsgálat bizonyította, hogy a baktérium mennyisége határérték felett van. A strand legközelebb akkor fog kinyitni, ha a következő laboratóriumi eredmény már nem mutatja a baktérium túlszaporodását. A polgármester arra kérte az embereket, hogy a tiltást mindenki tartsa be saját biztonsága érdekében. Az újabb vízmintavétel már megtörtént, az eredmények várhatóan a jövő héten érkeznek meg, ezt követően adnak majd tájékoztatást arról, hogy mikor nyithat újra a strand a Szelídi-tónál.

0: 80-as,
1: a 90-es évek slágereivel
0: és a mai kedvencekkel
1: minden korban
0: Rádió Dabas, az otthon hangja. This is the

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Piknik.
5: A szombat az esetem, csak vele szemezem.
4: Piknik.
6: Jön a buli-buli szombat este.
1: Tartalmas kikapcsolódás mindenkinek.
7: Minden vasárnap érzem, ahogyan a fel kell.
2: Rádió Dabas, az otthon.

0: tudósi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Mai tudásmorzsákban arról hallhatsz, hogy rendkívüli eset történt július 3-án délután a fővárosi állat- és növénykertben. Két ulmán elhagyta a számukra kijelölt területet. Az intézmény beszámolója szerint munkatársaik azonnal kiürítették az érintett épületet, majd mindössze 20 perc leforgás alatt a belső kifutóba helyezték az állatokat. Az épület ezután nyithatott újra. Kiemelték, hogy a hulmán alapvetően nem veszélyes az ember közelségéhez hozzászokott faj, ennek ellenére az épület kiürítése szükséges lépés volt, elsősorban az állatok nyugalma és védelme érdekében. A kaland láthatóan nem viselte meg a két majmót, akik egyébként frissen költöztek be a lakhelyükre. Az eset körülményeit a beszámolók és kamerafelvitelek alapján részletesen elemezzük, és haladéktalanul megtesszük a szükséges szakmai lépéseket, hogy ne fordulhasson elő ilyen még egyszer, írta az állatkert a bejegyzésében. A megerősített biztonsági intézkedések előreláthatólag maximum egy hetet vehetnek igénybe, így a testvérpár várhatóan jövő hét végén lesz újra látható.
3: Ha strandon vagy, ha útközben, ha pálmán,

0: Az óra végéhez érve már is kitekintünk az utakra, és hozom az M5-ös autópálya híreit, mert hogy több helyen is kell számítani változásra. Átépítik például a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán jó hír, hogy megnyitották a Budapest felé vezető oldalon a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autótról érkezők már a gyors forgalmút elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös fúrtól érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Kecskemét térségében a főváros felé tart a hívfelújítás a 88-es és a 87-es kilométer között a belső sáv zárásával, sávelhúzással a külső, illetve a leálló sávra irányítják a forgalmat, és Röszke felé vezető oldalon a 121-es kilométernél fekvő Petőfi szállás pihenőhelyen aszfaltoznak, ezért ezt lezárták, aki az autópálya mentén tankolni szeretne, az a 91-es kilométernél lévő Kecskemét dél, vagy pedig a 151-es kilométernél lévő Szatymazi pihenőhelynél tudja mindezt megtenni.
1: Korrupciós kockázatra figyelmeztet a közbeszerzéseken az Integritás Hatóság. 10 balatoni strandon lesznek vörös keresztes önkéntesek. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A magyar közbeszerzési rendszerben a túlárazás rendszer szintű, különösen a nagyértékű közbeszerzéseknél magas a korrupciós kockázat, közölte az Integritás Hatóság. A tavalyi közbeszerzéseket vizsgáló integritás jelentés kifogásolja, hogy összeszokott cégek pályáznak ugyanazokon a tendereken, jellemzően ugyanabban a szereposztásban, és visszatérően ugyanazok a szereplők nyernek. Megállapításuk szerint a rendszerben nincs piaci ár összehasonlítás, a korábbi szerződések árát használják referenciapontként, konzerválva a magas árszintet. Az állam így a piaci szintnél jellemzően többet fizet, főképp az építési beruházásoknál, de a túlárazás az állam egyik legnagyobb kiadási tételében, az energiabeszerzésekben is jelentős. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vörös Kereszt önkéntesei júliustól. A több száz önkéntes nem csak apróbb sérüléseket lát el, hanem készek akár az újraélesztésre is. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adományszó SMS-ben való elküldésével 500 forinttal támogatható a program. A Magyar Vörös Kereszt által működtetett balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 2007 óta biztosít ingyenes egészségügyi segítséget a Balaton strandjai. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések

0: Megelőzésére hívja fel a figyelmet a Bethesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Bethesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek a gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg érvényes bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy féléves MOL-Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést, és a visszajelzések alapján finomhangolja a rendszert. A cél, hogy a MOL-Bubi új generációja egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestieknek. Franciaországban meghosszabbították a szülés után járó szabadságot. A szülési szabadság 1 vagy 2 hónapos időtartamra mindkét szülőnek jár a gyermek születése vagy örökbefogadása idején. A szülők a szülési szabadságot kérhetik egyidejűleg, vagy pedig felváltva a másik szülővel, és lehetséges 2 1 hónapos időszakra bontani. A francia kormány szerint ez a fajta szülési szabadság egyedülálló Európában. Palócvilág találkozót rendeznek Somoskőújfaluban jövő szombaton. A palócság képviselői Magyarországról, Szlovákiából, Ukrajnából és Szerbiából érkeznek. Az esemény fővédnöke Pindrok Csaba salgótarjani születésű Jászai Mari díjas színművész lesz. Napos felhős idő valószínű vasárnap, egy-egy zápor néhol kialakulhat, ilyenkor erős lehet a szél is. A hajnali 12-20 fok után 25-30 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: A délután már is folytatódik tovább, itt a 93.4-en, és ebben az órában a híreket követően már is megyünk tovább zenével, aztán pedig sok-sok hasznos infót hallhatsz, hiszen közérdekűekkel érkezem, illetve Ági is jön a friss hírekkel az óra felénél.
2: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas.
3: Az otthon hangja.
2: Hétvégén is csak könnyedén.
3: Piknik.
2: Piknik. 93.4.

0: értéket közvetítünk. Közérdekű
1: információk. A Dagöt Kft. Arról tájékoztat, hogy Albert Hirsen a Deák Ferenc utcai szennyvízátemelőnél július 6 és 10 között, várhatóan a hét teljes időtartam alatt munkavégzés zajlik. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon szakaszos forgalom korlátozásra, illetve időszakos útlezárásra kell számítani. Kérik a lakosság megértését és türelmét, valamint azt, hogy a munkavégzés ideje alatt az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. A diafilmek világa különleges hangulatot idéz, a vetítő hang zúgása, a sötétbe burkolózó szoba és a lassan kibontakozó történetek egyszerre ébresztenek nosztalgiát a felnőttekben és kíváncsiságot a legkisebbekben. Az Üllői Varga Gyula Városi Könyvtár minden hónap első keddi napján szeretettel várja a családokat egy közös meseutazásra, ahol a klasszikus diafilmek varázslatos történetei elevenednek meg. A rendezvény érvényes olvasójeggyel ingyenesen látogatható. A következő ilyen alkalom majd július 7-én lesz 16:30-kor.
0: A Rádió Dabas közérdekű információit hallott.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32 18 13 42. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Van egy nap a nyárban, amikor egész új hartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihárd gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archive, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Átadták az év köztisztviselője kitüntetés gyálon. 12 kg marihuánát találtak a monori rendőrök. Nem hoz változást a vasárnapi időjárás.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Mitkó Orosz Krisztina kapta gyálon az év köztisztviselője elismerést. Mitkó Orosz Krisztina a gyáli polgármesteri hivatal pénzügyi és adóiroda vezetője. Ügyintézőként kezdte pályafutását, később irodavezető helyettesként folytatta munkáját, majd átvette a pénzügyi és adóiroda vezetését. Korábban a fővárosi önkormányzat idősek otthonában dolgozott, ahol gazdasági ügyintézőként, majd pénzügyi és számviteli csoportvezetőként szerzett több mint 10 év szakmai tapasztalatot. Gazdasági informatikusi szakképesítést, majd közgazdász diplomát szerzett, ezután mérlegképes könyvelő lett. Emellett teljesítette a közigazgatási alap és szakvizsgát is. 2024-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen elvégezte az államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés szakirányú továbbképzést. Jó érzéssel tölti el, hogy munkájával ő is hozzájárulhat gyál fejlődéséhez, és ahhoz, hogy a város stabilan, biztonságosan működjön. A munka mellett a családjával töltött idő és a sport jelenti számára a kikapcsolódást. Ismét kiemelkedő eredményt ért el az érdi SC Kossuth Zsuzsanna szakképző iskola a pénzügyi tudatosság fejlesztése terén. A Dabasi intézmény a pénziránytű iskola hálózat egyik legaktívabb tagjaként több mint 72 diákkal csatlakozott a 10. Bét részvényfutamhoz, amelyet a Budapesti Értéktőzsde és a pénziránytű alapítvány közösen szervezett. A tőzsdejáték során a tanulók valós piaci környezetet modellező feladatokban próbálhatták ki magukat. Hetente 500 ezer forint virtuális tőkével gazdálkodhattak, így a verseny végére közel 6 millió forint állt rendelkezésükre befektetési döntéseik meghozatalához. A résztvevőknek folyamatosan figyelemmel kellett kísérniük a piaci eseményeket, mérlegelniük kellett a kockázatokat, és a döntéseik következményeit is értékelniük kellett. A program gyakorlati tapasztalatot nyújtott a pénzügyi ismeretek és a tudatos befektetői szemlélet elsajátításához. Jelentős mennyiségű, csaknem 12 kg marihuánát találtak a monori rendőrök egy gyömrői szállodában, miután a hotel dolgozója értesítette a hatóságokat. A bejelentés szerint az egyik vendég fizetés nélkül távozott a szállásról. Amikor az alkalmazottak ellenőrizni akarták a szobát, a folyosón terjengő jellegzetes marihuána szag is gyanút keltett, ezért rendőri segítséget kértek. A rendőrök éppen akkor érkeztek a helyszínre, amikor a szoba bérlői visszatértek. A gyanú szerint a férfi a bejáratnál próbálta feltartóztatni az intézkedő rendőröket, miközben élettársa az ablakon keresztül két szatyrot dobott ki az épületből, hogy megszabaduljon a bizonyítékoktól. A kidobott szatyrokban összesen 32 csomag, közel 12 kg növényi törmeléket találtak. A helyszíni gyors teszt alapján az anyag marihuána volt. A magyar és svájci állampolgársággal rendelkező gyanúsítottakat a rendőrök elfogták és előállították. Velük szemben jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószerkereskedelem büntettének gyanúja miatt indult eljárás, letartóztatásukat a bíróság elrendelte.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
8: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
8: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sportíreit hallott Kisgyörgy Krisztiántól. A Monor bravúros bajnoki címének következtében több játékosuk iránt is érdeklődést mutattak magasabb osztályú, illetve azonos osztályú, de magasabb osztályba vágyó együttesek. A klub természetesen nem akadályozza ezen előrelépéseket, sőt támogatja ebben a játékosokat, hogy a karrierjükből a maximumot tudják kihozni. Továbbá igyekeznek segíteni azon játékosoknak is, akik a több játék lehetőség reményében váltanak csapatot. Ennek okán a következő idényt már nem a Monori Sport Egyesület kötelékében tölti Pirgi Péter, Ménesi Edvárd, Farkas Balázs, Bedővári Péter, Juhász Zsombor, Ulicsár Máté, Bezzeg Olivér, Rettel Szilárd, Varga Bence és Borsos Attila. A távozóknak a csapat és a szakmai stáb megköszönte az eddigi munkát, az új csapat felállásáról pedig a napokban kaphatunk majd tájékoztatást. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
6: Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás. Helyenként, de inkább az ország északi felén zápor, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések az északi északnyugati szelet. A minimum többnyire 11 és 18, a maximum 25 és 31 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!
7: Hétvégén is csak könnyedén.
8: Piknik.
7: Piknik. 93.4.

0: megdöbbentő ütemek.
1: A királyi dobosok városában.
0: 93.4. Rádió Dabas.
2: Úgy érzem, van időm, hogy van időm kivárni, mindent van időm kivárni.
3: Yeah.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Das Welt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
6: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével.

0: Az aranykorona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig. Mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit. Új lánctípusok, köves gyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt. Nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
1: Telefonszám 29-361-776.
2: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
2: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
2: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
2: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
7: Ismét eltelt egy óra, úgyhogy itt az idő, hogy kinézzünk az utakra, mire kell számítani az úton lévőknek. Például a 4-es főúton haladók számítsanak arra, hogy Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszükület, illetve félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 74-es és a 77-es, valamint a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Aztán menjünk is tovább az 51-es főútra, mert hogy Dömsödön, a Kossuth-Lajos utcában gázvezetéket javítanak, az 50-es kilométernél csak a fél útpályán halad a forgalom. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat emiatt lezárták. Ezek a legfrissebbek az utakról.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
8: Az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban a magyarok. Fél év alatt csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
9: Nachrichten,
10: Novel,
9: Noticias,
10: Novinky,
9: News,
10: magyarul és érthetően
9: hírek.
8: A legfrissebb EP felmérés szerint a magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. A legutóbbi tavaly őszi közvéleménykutatás óta 8% ponttal 75%-ra nőtt azoknak az európaiaknak az aránya, akik szerint az EU biztos pont a mai zűrzavaros világban. A magyar válaszadók ennél is nagyobb arányban 80%-nyian gondolják így, ami a 2025 őszén készült felméréshez képest 14% pontos növekedés. A magyar válaszadók legnagyobb arányban az energiafüggetlenséget nevezték meg olyan területként, amelyre az Európai Uniónak hangsúlyt kellene fektetnie ahhoz, hogy megerősítse helyét a világban. Csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény, csak a brazil real és a kolumbiai peso ért el jobb eredményt a forintnál, írt a Németh Dávid, a KNH Bank vezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző. A szakértő szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalom jele. Kibővítették a Balaton 24 napi jegyet, Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható. A két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban elindult a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon és a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számban lehet utazni. A vonatjáratokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany és Szigliget. Jelentősen bővült a biomassa energetikai célú hasznosítása Magyarországon 2025-ben. Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb statisztikai jelentése szerint a hazai erőművek, fűtőművek, ipari kazánok és biogázüzemek összesen 6,6 milliárd

0: tonna biomasszát használtak fel energiatermelésre, ami 10,8%-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Az adatgyűjtésben 235 működő létesítmény vett részt, köztük 70 biogázüzem. Szigorítaná a taxisok ellenőrzését a horvát kormány. Átláthatóbbá tenni a taxiszolgáltatásokat, és lehetővé tenni a viteldíjak felső határának meghatározását. A javaslat célja a személyszállítás biztonságának növelése, valamint annak garantálása, hogy taxiszolgáltatást csak engedéllyel rendelkező sofőrök és járművek végezhessenek. Vasárnap alapvetően napos idő valószínű, néhol zápor előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések a szelet. A minimum 12 és 20, a maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: A piknik folytatásban egy megkésett levélről is hallhatsz majd az órában, valamint azt is megnézzük, hogy a továbbiakban milyen időre számíthatunk, és 16 órától pedig már a top 20-szal várunk benneteket, úgyhogy hamarosan indul a visszaszámlálás.
2: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas,
3: az otthon hangja.
2: Hétvégén is csak könnyedén.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

Rádió Dabas az otthon hangja, ez továbbra is a Piknik itt a 93.4-en, és hát van egy olyan mondás, hogy jobb később, mint soha. Nos, hogy ez mennyire igaz akár egy postai küldeményre, az hamarosan kiderül, hiszen a brit királyi posta 19 év után kézbesítette gyereknevelési tanácsokat adó magazint egy apukának, aki második gyermekének születése után azt megrendelte, jelentette a brit sajtó. Paul Edwards a közösségi oldalán tett közzé egy fotót a küldeményről, ami ez a brit posta egy elnézést kérő üzenetet is mellékelt, amiben bocsánatot kérnek azért, hogy milyen rossz állapotban érkezett meg hozzá. Az 52 éves férfi a BBC-nek elmondta, hogy 2007-ben vásárolta meg a Mother and Baby, azaz Anya és Baba magazin egyik számát, amikor a lánya 18 hónapos volt, fia pedig 3 hónappal később született. Az azonban csak előző hét péntekén érkezett meg a postaládájába, miközben gyermekei már egyetemre járnak. Edwards az X közösségi oldalán tett közzé egy fényképet a majdnem 2 évtizedes késéssel érkezett magazinról, amit 1,5 millióan láttak és több mint 60 000 lájkot kapott. A férfit meglepte a reakció mennyisége, közölve, hogy ennek az lett az oka, hogy a britek szeretnek arról panaszkodni, hogy a posta és a vonatok késnek. Az apuka bizarrként jellemezte az esetet a BBC-nek nyilatkozva, és közölte, hogy sok viszonylag friss szülőhöz hasonlóan te is feliratkozol olyan dolgokra, amik tanácsokat, ajánlatokat és gyerekekkel való elfoglalatságokat kínálnak. Aztán persze mindenki rájön, hogy magadnak kell megoldani. A férfi elmondta, hogy akkor talán nem is tűnt fel neki, hogy a magazin nem érkezett meg. A királyi posta az esettel kapcsolatban közölte, hogy minden egyes nap ellenőrzik a rendszereiket, és nem az történhetett, hogy a küldemény elveszett, hanem valaki azt nemrég visszarakhatta a rendszerbe, és azután kézbesítették ki. Edwards elmondta, hogy többen is azt javasolták neki, hogy az interneten adja el a magazint, de én nem ilyen vagyok, inkább csak kidobom a szemétbe.

Talán már kijelenthetjük, hogy megtörtént az év legnagyobb bulvár eseménye, hiszen Taylor Swift és Travis Kelce pénteken a New York-i Madison Square Gardenben házasodott össze. A hírt az énekesnő szóvívője is megerősítette a People magazinnak, miután az aréna külső kivetőtein felvillant a Just Married felirat, tudatva világgal, hogy a popzene és az amerikai futball szupersztárja hivatalosan is egybekelt. A szertartást a pár barátja Adam Sandler vezette. A komikus és Kelce a Happy Gilmore 2 című film forgatásán dolgoztak együtt, Sandler pedig korábban nyilvánosan is méltatta mindkettőjüket. Travis olyan szelíd, kedves rác és pokolian vicces, nyilatkozta korábban a színész, aki szerint Kelce remek színész és nagyszerű ember. A pár a divatvilág legnevesebb márkáit választották a nagy napra. A mennyasszony és a vőlegény esküvői megjelenését a Christian Dior Haute Couture készítette. A darabokat Jonathan Anderson, a Dior kreatív igazgatója tervezte szoros együttműködésben a mennyasszonnyal és a vőlegénnyel, a Swift szóvivőjének közleményében. A cipőket Christian Louboutin, az ékszereket pedig Cartier biztosította. A párt nem kért fel koszorúslányokat és vőfélyeket. Taylor öccse, Austin Swift volt a mennyasszony tanúja, Travis bátyja, Jason Kelce pedig a vőlegényé. A vendéglistán olyan nevek szerepeltek, mint Gigi Hadid, Bradley Cooper, Ed Sheeran, Hugh Grant vagy éppen Selena Gomez. Az eseményre rendkívüli biztonsági készültség mellett került sor. A helyszínt az elmúlt napokban teljesen átalakították, hétfőn több kamion is érkezett, amelyek Garden Party és Mirrorból feliratú dobozokat, valamint füvet és egyéb díszleteket szállítottak, hogy egyedi helyszínt varázsoljanak a pár nagy napjára. Swift és Kelce kapcsolata 2023 nyarán kezdődött, miután a Kansas City Chiefs játékosa a New Heights című podcastben elmesélte, hogy megpróbált egy barátságkarkötőt adni Swiftnek a telefonszámával, de nem járt sikerrel. A történet eljutott az énekesnő édesanyjához is, Andrea Swift elmesélte, egy rokonától érdeklődött a sportolóról, aki azt mondta, ó Istenem, ő a legkedvesebb fickó és nagyon szereti az anyukáját. A pár 2025. augusztusában jelentette be az eljegyzést. Az esküvő előtt a szóvivő azt is közölte, hogy Swifték a héten 26 millió dollárt adományoztak különböző jótékonysági szervezeteknek, köztünk a Feeding America és a Dolly Parton's Imagination Library alapítványok.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Hétvégén is csak könnyedén.
3: Piknik.
2: Piknik.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: És most eljött az idő, hogy megnézzük, hogy mire is számíthatunk meteorológiai szempontból a következő időszakban. Ma több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek még az égen, de számottevő csapadék sehol sem várható a térségben. Sokfelé lesz érénk, erős az északnyugati szél, délután 26 fokról alakul a csúcshőmérséklet. Vasárnap változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk, erős lökések kísérik majd a nyugati északnyugati szelet, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, napközben 25 és 30 fok lesz a csúcs. Aztán nézzük, hogy hogyan is indul a hét időjárás tekintetében. Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napütést, és több tájegységünkön zápor, zivatar is kialakulhat. Továbbá is sokfelé lesz élénk erős a nyugati északnyugati szél, hajnalra 10-19 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 25 és 32 fok lesz a csúcs. Kedden már változóan felhős napos időre van kilátás, és helyenként futó záporra, zivatarra is számítani kell. Élénk, erős lesz a nyugati szél, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak. Fokozódik már a nappali melegedés, délután már 29 és 30 fok lesz a csúcs hőmérséklet.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: Ismét eltelt egy óra, úgyhogy itt az idő, hogy kinézzünk az utakra, mire kell számítani az úton lévőknek. Például a 4-es főúton haladók számítsanak arra, hogy Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszükület, illetve félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 74-es és a 77-es, valamint a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Aztán menjünk is tovább az 51-es főútra, mert hogy Dömsödön, a Kossuth-Lajos utcában gázvezetéket javítanak, az 50-es kilométernél csak a fél útpályán halad a forgalom. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat emiatt lezárták. Ezek a legfrissebbek az utakról.
1: Az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban a magyarok. Fél év alatt csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News. Magyarul és érthetően hírek.
1: A legfrissebb EP felmérés szerint a magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. A legutóbbi tavaly őszi közvéleménykutatás óta 8% ponttal 75%-ra nőtt azoknak az európaiaknak az aránya, akik szerint az EU biztos pont a mai zűrzavaros világban. A magyar válaszadók ennél is nagyobb arányban 80%-nyian gondolják így, ami a 2025 őszén készült felméréshez képest 14% pontos növekedés. A magyar válaszadók legnagyobb arányban az energiafüggetlenséget nevezték meg olyan területként, amelyre az Európai Uniónak hangsúlyt kellene fektetnie ahhoz, hogy megerősítse helyét a világban. Csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény, csak a brazil real és a kolumbiai peso érte jobb eredményt a forintnál, írta Németh Dávid, a KNH Bank vezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző. A szakértő szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalomjele. Kibővítették a Balaton 24 napi jegyet, Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható. A két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban elindult a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon és a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számban lehet utazni. A balajáratokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany és Sziklige. Jelentősen bővült a biomassa energetikai célú hasznosítása Magyarországon 2025-ben. Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb statisztikai jelentése szerint a hazai erőművek, fűtőművek, ipari kazánok és biogázüzemek összesen 6,6 millió tonna biomasszát használtak fel energiatermelésre, ami 10,8%-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Az adatgyűjtésben 235 működő létesítmény vett részt, köztük 70 biogázüzem. Szigorítaná a taxisok ellenőrzését a horvát kormány. Átláthatóbbá tenni a taxiszolgáltatásokat, és lehetővé tenni a viteldíjak felső határának meghatározását. A javaslat célja a személyszállítás biztonságának növelése, valamint annak garantálása, hogy taxiszolgáltatást csak engedéllyel rendelkező sofőrök és járművek végezhessenek. Vasárnap alapvetően napos idő valószínű, néhol zápor előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések a szelet. A minimum 12 és

0: 20, a maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
3: 20-szor annyit adunk neked.
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
3: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Szép napot, ez a Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlista, én pedig Kis György Krisztián vagyok. A következő két órában pedig visszaszámoljuk a hét legnagyobb kedvenceit egészen az első helyig. 20 olyan dal következik, amelyeket a legtöbbet hallgattatok, kerestetek és szeretetek az elmúlt napokban. Kezdjük már is a listát a végéről, és már is egy érdekesség Lady Gagáról. Kevesen tudják, hogy pályája elején New York klubjaiban lépett fel, ahol sokszor saját maga cipelte a hangszereit és építette fel a színpadot. A kitartása legendás, ma pedig már a világ egyik legsikeresebb előadója, aki Oscar, Golden Globe és többszörös Grammy-díjas művész is. A Dead Dance ismét megmutatja, hogy Gaga folyamatosan képes megújulni. Már is ezzel kezdünk a 20. helyen. Aztán 19. helyen Zola, Sehova se passzolok. 18. helyen lesz majd a Hurts és a Purple Disco Machine közöse a Wonderful Life. Aztán 17. helyen Ray és a Where is My Husband, még a 16. helyre került a Halott pénz, és újdonságuk a gyerekek.
2: Ezen a héten
3: ez a dal a 20. A 20.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: 93.4
3: Rádió Dabas.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Van egy nap a nyárban, amikor egész új hartyán együtt ünnepel. Július 4-én a Béla Gödör megtelik zenével, tánccal, nevetéssel és közös élményekkel. Délutántól egymást váltják a koncertek és a látványos bemutatók, miközben a gyerekeket egész nap játékok, kézműves foglalkozások és szórakoztató programok várják. Street food, borászatok, kézműves sörök, minden adott egy igazi nyári fesztivál hangulathoz. A színpadon többek között a Friday Band, Tóth Sárközi Barbara és Tóth Rihár gyermekkoncertje, Nádas Barbie zenekara, a Blues Archív, Matt Key, Kollár Clemens László és Mákó Kató, valamint a Presszó Band. A napot pedig DJ Blight zárja egy hajnalig tartó bulival. Újhartyáni Városnap, július 4-e. A belépés ingyenes, ott a helyed.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
9: 20-szor annyit adunk neked.
8: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
9: Top 20!
8: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
10: Folytatjuk már is a visszaszámlálást itt a Top 20-ban. Taylor Swift ismét bebizonyította, hogy szinte bármihez nyúl, abból sláger lesz. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy rajongói hónapokon keresztül képesek megfejteni az általa elrejtett apró utalásokat a klippekben és a közösségi oldalain. Olyan sok easter egget rejtett el, hogy az már külön közösségi sport lett az interneten. A The Fate of Ophelia is rengeteg találgatást indított el, ezt hallgatjuk meg a 15. helyen. 14. a héten Harry Styles és az American Girls, még 13. helyre Dash és Young Fly került az Ómammával.
7: A Top 20-ban
8: ez a dal a 15.
11: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
8: Ophelia. 93.4
7: Rádió

0: Már a top 12-ben járunk, ahol találjuk elsőként Anatort és a 54 Ultrát a Talk to You-val. Jennifer Lopez és David Guetta neve külön-külön is garancia a klub hangulatra. Guetta az elmúlt 20 év egyik legsikeresebb DJ-je lett, Jennifer Lopez pedig még mindig ugyanazzal az energiával áll színpadra, mint karrierje kezdetén. Kettőjük közös dala, ezért is robbant nagyot, 11. helyen. Találod a Save Me Tonight-ot.
1: Ezen a héten ez a dal a 12.

0: Ennyi volt az első 10 helyezettünk, pontosabban a 20-tól a 11. helyig jutottunk el. A legizgalmasabb rész azonban még csak most következik, hiszen hamarosan belépünk a top 10-be. Vajon ki lesz a hét legnagyobb kedvence? Maradjatok velünk a Rádió Dabason, mert hamarosan folytatjuk a visszaszámlálást.
1: Ennek a dalnak
2: minden esélye megvan arra,
1: hogy jövő héten bekerüljön a top 20-ba.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Felpörgött a lakáspiac júniusban, egyre több a kutyabarát strand. Köszöntöm a hallgatókat, Sertfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Jelentősen felpörgött a lakáspiaci forgalom júniusban a Dunahouse szerint. Az ingatlan közvetítő azt írta, a júniusi tranzakciószám 10,9%-kal haladta meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakihoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás. A háttérben az eladói oldal korrekciója állhat. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A magyar felnőttek többségének nincs elég információja sem az elérhető nyugdíjpénztári hozamokról, sem az igénybe vehető adó visszatérítés lehetőségéről, ezért a munkáltatók erőteljesebb nyugdíjcélú szerepvállalása szükséges, közölte az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége. Országos reprezentatív kutatásukból kiderül az is, hogy a válaszadók csaknem negyedének van nyugdíjpénztári megtakarítása. Ez az öngondoskodási forma a 40-es, 50-es korosztályban, illetve a diplomások és a magukat magas jövedelműnek tartók között az átlagnál népszerűbb. Itt a megkérdezettek harmada volt valamelyik nyugdíjkassza tagja. Gyarapodott a magyarországi kutyabarát strandok száma, míg 10 éve csak 8, idén már 22 strand és fürdőhely várja országszerte a kutyásokat, ami mutatja a kutyabarát helyek iránti igény jelentős növekedését, közölte a kutyabaráthelyek.hu. Azt írták, az ilyen helyek iránti igény a közeljövőben a kutyatartás népszerűségének növekedésével várhatóan még nagyobb lendületet vesz. A minősített kutyabarát helyek kialakítása forgalomnövelő hatású, elősegíti az adott település turizmusát. Magyarországon becslések szerint csaknem 3 millió kutya él. Térségenként jelentősen eltér az idei kajszi termés, az időjárási szélsőségek az ország több részén ismét komoly kiesést okoztak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kajszi belföldi termőterülete csaknem 5500 hektár, a legnagyobb termőtáj továbbra is Bács-Kiskun megye, ám az itteni ültetvények jelentős részét sokszor éri fagykár. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szintén komoly károkat regisztráltak, de a folyamatosan erősödő tolnai termőtájon jó lesz a termés a NAK adatai szerint. Világszinten az éves kajszi termés meghaladja a 4 millió tonnát, az Európai Unióé 5-700 ezer tonna, ennek 80-85%-át Spanyolország, Olaszország, Franciaország és Görögország adja. Magyarország részesedése uniós szinten 4-5%, de ez a belföldi keresletet sem fedezi. Háromszorosára emeli a turista adót Japán, átszámítva csaknem 6000 forintra. Az ok, hogy egyre több külföldi látogató érkezik az országba, írja Guardian. A kilépési adónak is nevezett összeget az országot elhagyó turistáknak, valamint a japán nemzetiségű lakosoknak is ki kell fizetniük. Napos felhős idő valószínű vasárnap, egy-egy zápor néhol kialakulhat, ilyenkor erős lehet a szél is. A hajnali 12-20 fok után 25-30 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Egy újabb óra, és már is folytatódik a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája. Én Kis György Krisztián vagyok, és érkezzen a Top 10. Bruno Marsról sokan tudják, hogy elképesztő showman, de azt már kevesebben, hogy már 4 éves korában Elvis Presley imitátorként lépett fel Hawaiian. Innen vezetett az út a világ legnagyobb stúdiójáig, majd pedig stadionokig. Élő koncertjeit ma is a világ legjobbjai között.

0: 5 emlegetik. 10. helyen találjuk az I Just Might című felvételét, 9. helyen Tóth Abigail és Accent a Sugar Daddy-vel, még 8. helyen egy újabb Taylor Swift felvétel, ezúttal az Opalite.
1: Félúton a legjobbak között. A 10.

0: már csak 7 dal maradt a visszaszámlálásból. Shakira idén is elképesztő formában van. Több mint 20 éve meghatározó alakja a popzenének, és érdekesség, hogy folyékonyan beszél spanyolul, angolul, portugálul és olaszul is. Burna Boy-jal készült közös dala pedig az egyik legtöbbet streamelt nyári felvétel lett, így hát nem véletlenül nyit a 7. helyen a Die Die. 6. a héten Teddy Swims és a Mr. Noitól, és már a top 5 kapujában járunk, hiszen az 5. helyen Diaz Menta és a Méreg.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.

0: Ezen a héten.
1: Ez a dal az ötödik. Ötödik.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába! Oh!

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: I'm in my lovely place. All the people talking too much.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
3: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4
1: Rádió Dabas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
8: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
8: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
8: Ennek a dalnak
1: minden esélye megvan arra,
8: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
9: Top 20-ba.

0: Beléptünk már is a legjobbak közé. Negyedik helyen Tem Impala és a Dracula. Bebe Rexha különleges története, hogy hosszú éveken át más előadóknak írt slágereket, mielőtt saját neve alatt világsztár lett. Többek között Eminemnek, Selena Gomeznak és David Guettának is dolgozott dalszerzőként, és ma már saját dalai uralják a top listát. Most a Faithless-szel közös felvételével van a listán, harmadik, tehát a New Religion, második helyen pedig egy hazai dúó, méghozzá Nagy Bogi és Des, és a Jól leszek újra.
1: Majdnem dobogós.
2: Ez a dal a negyedik.

0: Elérkeztünk a pillanathoz, amelyre az egész műsor alatt vártunk. A hét első helyezettje, vagyis a Rádió Dabas Top 20-as győztese, Alex Warren és a Fever Dream. Alex Warren az elmúlt évek egyik legnagyobb felfedezettje. A közösségi médiából indult, ma pedig már világszerte teltházas koncerteket ad, és dalai sorra vezetik a streaming listákat. A Fever Dream ezen a héten nálatok is megszerezte tehát az első helyet. Gratulálunk neki, nektek pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez volt a Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlistája, én Kis György Krisztián voltam. Találkozunk jövő héten, ugyanitt, ugyanebben az időpontban, amikor újra kiderül, melyik 20 dal uralja a hetet. Addig is hallgassatok sok zenét, és ne maradjatok Rádió Dabas nélkül.
1: A legjobbak legjobbika. A Top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió.

0: Benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását a miniszterelnök, riasztották a magyar vadászgépeket. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek a miniszterelnök. A javaslatcsomag a köztársasági elnök menesztése mellett 12 éves korlátot vezetne be az országgyűlési képviselőknek is. A módosítás tartalmazza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is, függetlenebb alkotmánybíróságot, a közpénzvédelmének erősítését és a vármegyék megyékre való visszanevezését is. A kormány múlt hétfőn bocsátotta társadalmi egyeztetésre a módosítás tervezetét. A magyar légierő készültségi vadászgépeinek kellett azonosítaniuk egy kínai utasszállító repülőgépet szombaton kora délután. A gép egy Hongkongból Londonba tartó Airbus volt, amely még a román légtérben haladva nem létesített kapcsolatot a helyi légiforgalmi irányítással. A kecskeméti repülőbázisról felszálló magyar géppár mindössze 9 perccel a riasztás után a határ közelében érte el a repülőgépet. A vizuális kapcsolatfelvétel után az utasszállító személyzete ismét bejelentkezett, így a katonai repülők visszatérhettek bázisukra. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a plakáthelyek számát. A szegedi főépítész javaslata szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata elkezdődött. Budapesten június 26-án döntött a fővárosi közgyűlés arról, hogy radikálisan csökkenti a plakáthelyek számát. Mintegy 10 000 plakáthelyet megszüntet a 15 000-ből, megtiltja az óriás plakátokat, reklámhálókat és ötödére csökkenti a hirdető oszlopokat az év végéig. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amelyet már 2005 óta nem használnak. A kémény 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság, végleges magasságát a 80-as években érte el, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez szerkezetét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét, az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát. A kémény lebontásával az utolsó része is eltűnik az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájának, amely nem kapott műemléki besorolást. A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senki se kényszerüljön kivándorlásra. Szovjet termelési filmeket vetítenek az Uránia Nemzeti Filmszínházban 35 mm-es kópiáról. Az előadás sorozat július 12-én indul a Vidám fickók című 1934-es alkotással. Napos felhős idő valószínű vasárnap, egy-egy zápor néhol kialakulhat, ilyenkor erős lehet a szél is. A hajnali 12-20 fok után 25-30 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: éppen akkor érkeztek a helyszínre, amikor a szoba bérlői visszatértek. A gyanú szerint a férfi a bejáratnál próbálta feltartóztatni az intézkedő rendőröket, miközben élettársa az ablakon keresztül két szatyrot dobott ki az épületből, hogy megszabaduljon a bizonyítékoktól. A kidobott szatyrokban összesen 32 csomag, közel 12 kg növényi törmeléket találtak. A helyszíni gyors teszt alapján az anyag marihuána volt. A magyar és svájci állampolgársággal rendelkező gyanúsítottakat a rendőrök elfogták és előállították. Velük szemben jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószerkereskedelem büntettének gyanúja miatt indult eljárás, letartóztatásukat a bíróság elrendelte.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sportírait hallott Kis György Krisztiántól. A Monor bravúros bajnoki címének következtében több játékosuk iránt is érdeklődést mutattak magasabb osztályú, illetve azonos osztályú, de magasabb osztályba vágyó együttesek. A klub természetesen nem akadályozza ezen előrelépéseket, sőt támogatja ebben a játékosokat, hogy a karrierjükből a maximumot tudják kihozni. Továbbá igyekeznek segíteni azon játékosoknak is, akik a több játék lehetőség reményében váltanak csapatot. Ennek okán a következő idényt már nem a Monori Sport Egyesület kötelékében tölti Pirgi Péter, Ménesi Edvárd, Farkas Balázs, Bedővári Péter, Juhász Zsombor, Ulicsár Máté, Bezzeg Olivér, Rettel Szilárd, Varga Bence és Borsos Attila. A távozóknak a csapat és a szakmai stáb megköszönte az eddigi munkát, az új csapat felállásáról pedig a napokban kaphatunk majd tájékoztatást. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
0: Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás. Helyenként, de inkább az ország északi felén zápor, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések az északi északnyugati szelet. A minimum többnyire 11 és 18, a maximum 25 és 31 fok között várható. Köszönöm a figyelmet!
2: Friss, mai kedvencekkel! Rádió Dabas, az otthon hangja!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ami szavakkal elmondhatatlan,
2: értelmet nyer egy dalban.
1: A zene többet ad.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Megjelent a kormány energiaterve, csőd szélére sodródott zebegény. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Megjelent a kormány energiaterve, társadalmi egyeztetésre bocsátották a helyreállítási és ellenálló képességi terv energetikai vállalásaihoz kapcsolódó átfogó törvénymódosítási tervezete. A szabályozás egyik legfontosabb piaci elemeként szóba került a dinamikus, rugalmas áramtarifák kötelező felkínálása a nagyobb energiakereskedők részéről, amely lehetővé teszi, hogy a fogyasztók lekövethessék a tőzsdei árak mozgását, miközben a rezsicsökkentett lakossági keretvédelme fix árakkal továbbra is garantált marad. A kormány által előkészített új törvénycsomag elsődleges célja, hogy Magyarország zökkenőmentesen teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai mérföldköveit. A fizetésképtelenség határára sodródott zebegény, miután a Magyar Államkincstár június közepén felfüggesztette a település finanszírozását, írja a Telex. A döntés oka, hogy a helyi képviselőtestület nem fogadta el a 2025-ös zárszámadást. Az önkormányzat mintegy 30 alkalmazottjának júniusi bérét már nem tudták kifizetni, és a júliusi juttatások is veszélybe kerültek. A béreket a testületi többség hitelfelvételből oldaná meg, a polgármester szerint azonban ez eladósítaná a települést. A megszokottnál korábban július 10-én érkezik a nyugdíj ebben a hónapban azoknak, akik bankszámlára utalva kérik az ellátást, írja a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a HEOL. A változás oka, hogy a szokásos utalási nap vasárnapra esik, így a csúszás elkerülése érdekében előre hozták az időpontot. A nyugdíjfolyósítás alapszabálya szerint az ellátásokat minden hónap 12. napján utalják, azonban ha ez a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetés korábbi munkanapra kerül. Csaknem 40%-kal csökkent az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése szerint. A legnagyobb mennyiségben továbbra is a készételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. A kutatás arra is rámutatott, hogy a pazarlás leggyakoribb okai évek óta változatlanok. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeznek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. Újra elérhető a Bakony napi jegy, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, valamint a térség sok autóbuszjáratán. A Bakony napi jeggyel két vármegyében is lehet utazni, könnyen elérhető akár a Cuhavölgy, a Római fürdő, Csesznekvára, a Kőrishegy, a Fenyőfői ösvényes, Zirc és Pannonhalma. Jelentősen emeli a brit kormány a védelmi kiadásokat, amelyek a következő 4 éves időszak végére megközelítik a 300 milliárd fontot. Ezzel a brit védelmi költségvetés az időszak végéig eléri a hazai össztermék 2,7%-át. Vasárnap alapvetően napos idő valószínű, néhol zápor előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések a szelet. A minimum 12 és 20, a maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az otthon hangja.
5: Oh, lá, lá.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4. Bella.

0: Rádió Dabas. Híd a dalok birodalmában.
1: Hey guys, I'm Amber Mark.
2: Yeah, this is J Balvin.
0: Jump, 93.4 Rádió Dabas.

0: Dabasokkal.
1: Friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
4: Telefonszám 29-361-776.
5: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
6: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
5: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
6: Á, tudod-e, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
5: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
6: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
7: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
8: 93.4 Rádió Dabas.
9: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
10: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
9: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
10: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
9: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
10: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
9: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 0425. marketing@radiodabas.hu.
8: 93.4
1: Rádió Dabas.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás, több nagyvárosban is korlátozzák a plakáthelyek számát. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatás összegét, közölte a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arról írt, nagyjából 400 ezer gyermek után jár 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse az iskolakezdés terhét. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a plakáthelyek számát. A szegedi főépítész javaslata szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata elkezdődött. Budapesten június 26-án döntött a fővárosi közgyűlés arról, hogy radikálisan csökkenti a plakáthelyek számát. Mintegy 10 000 plakáthelyet megszüntet a 15 000-ből, megtiltja az óriás plakátokat, reklámhálókat és ötödére csökkenti a hirdetőoszlopokat az év végéig. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amelyet már 2005 óta nem használnak. A kémény 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság, végleges magasságát a 80-as években érte el, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez szerkezetét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét, az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát. A kémény lebontásával az utolsó része is eltűnik az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájának, amely nem kapott műemléki besorolást. Nem szabad fürödni a szelídítóban. Átmenetileg nem látogatható a strand, mivel a magas vízhőmérséklet, az extrém időjárási tényezők és a hétvégi jelentős látogatószám miatt elszaporodtak az enterokokkusz baktériumok. Dusnoki Csaba polgármester azt mondta, a vízminőség eddig kiváló volt, most romlás következett be átmenetileg. A polgármester szerint a felszíni vízhőmérséklet meghaladta a 36-37 fokot, ezért a baktérium intenzívebben szaporodott. Dusnoki Csaba arra kérte az embereket, hogy a tiltást mindenki tartsa be a saját biztonsága érdekében. A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senki se kényszerüljön kivándorlásra. Szovjet termelési filmeket vetítenek az Uránia Nemzeti Filmszínházban 35 mm-es kópiáról. Az előadás sorozat július 12-én indul a Vidám fickók című 1934-es alkotással. Napos felhős idő valószínű vasárnap, egy-egy zápor néhol kialakulhat, ilyenkor erős lehet a szél is. A hajnali 12-20 fok után 25-30 fok közé melegszik a levegő.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthírait hallott Kis György Krisztiántól. Egy olyan videó került fel az egyik gyáli Facebook csoportba, amelyen gyáli fiatalok egy társukat bántalmazzák és megalázzák, miközben többen végignézik, sőt fel is veszik a történteket. A videót azóta eltávolították, de a történtek mély sebeket ejtettek a helyi közösségben. A gyáli baráti köre sportegyesület az eset után két fiatal sportolót kirakott a csapatból, miután a vezetősége tudomást szerzett egy a közösségi médiában terjedő videófelvételről, amelyben az egyesületük neve is elhangzik, számolt be róla a Blick. A gyáli BKS sportegyesület gyorsan cselekedett és közleményt adott ki a közösségi médiában terjedő videófelvételről, amelyben az egyesületük neve is elhangzik. Bejelentették, hogy a felvételen beazonosítható két érintett fiatal sportolói jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntették. Az egyesület minden olyan magatartástól egyértelműen elhatárolódik, amely erőszakos, másik ember méltóságát sérti, vagy ellentétesen a sport és a közösségünk által képviselt értékekkel. Az esetet megvizsgálva, a vezetőség úgy döntött, hogy az érintett két sportolói jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntetik. A gyáli BKS számára a tisztelet, a sportszerűség, a felelősségteljes viselkedés és a példamutatás alapvető érték. Sportolóinktól nem csak a pályán, hanem azon kívül is ezek képviseletét várjuk el. Az ügyben további nyilatkozatot nem kívánunk tenni, és kérjük mindenki megértését, hogy személyiségi jókra tekintettel további részleteket nem áll módunkban közölni, írta a klub a közösség oldalán Tomori Győző, a gyáli BKS elnöke. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Welcome. Rádió Dabas. Radio Show.
1: Benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását a miniszterelnök, riasztották a magyar vadászgépeket. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek a miniszterelnök. A javaslatcsomag a köztársasági elnök menesztése mellett 12 éves korlátot vezetne be az országgyűlési képviselőknek is. A módosítás tartalmazza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is, függetlenebb alkotmánybíróságot, a közpénzvédelmének erősítését és a vármegyék megyékre való visszanevezését is. A kormány múlt hétfőn bocsátotta társadalmi egyeztetésre a módosítás tervezetét. A magyar légierő készültségi vadászgépeinek kellett azonosítaniuk egy kínai utasszállító repülőgépet szombaton kora délután. A gép egy Hongkongból Londonba tartó Airbus volt, amely még a román légtérben haladva nem létesített kapcsolatot a helyi légiforgalmi irányítással. A kecskeméti repülőbázisról felszálló magyar géppár mindössze 9 perccel a riasztás után a határ közelében érte el a repülőgépet. A vizuális kapcsolatfelvétel után az utasszállító személyzete ismét bejelentkezett, így a katonai repülők visszatérhettek bázisukra. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a plakáthelyek számát. A szegedi főépítész javaslata szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata elkezdődött. Budapesten június 26-án döntött a fővárosi közgyűlés arról, hogy radikálisan csökkenti a plakáthelyek számát. Mintegy 10 000 plakáthelyet megszüntet a 15 000-ből, megtiltja az óriás plakátokat, reklámhálókat és ötödére csökkenti a hirdetőoszlopokat az év végéig. Lebontják a kelemföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amelyet már 2005 óta nem használnak. A kémény 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság, végleges magasságát a 80-as években érte el, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez szerkezetét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét, az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát. A kémény lebontásával az utolsó része is eltűnik az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájának, amely nem kapott műemléki besorolást. A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senki se kényszerüljön kivándorlásra. Szovjet termelési filmeket vetítenek az Uránia Nemzeti Filmszínházban 35 mm-es kópiáról. Az előadás sorozat július 12-én indul a Vidám fickók című 1934-es alkotással. Vasárnap alapvetően napos idő valószínű, néhol zápor előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések a szelet. A minimum 12 és 20, a maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Davas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Davas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas Radio Show.
1: Benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását a miniszterelnök, riasztották a magyar vadászgépeket. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek a miniszterelnök. A javaslatcsomag a köztársasági elnök menesztése mellett 12 éves korlátot vezetne be az országgyűlési képviselőknek is. A módosítás tartalmazza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását is, függetlenebb alkotmánybíróságot, a közpénzvédelmének erősítését és a vármegyék megyékre való visszanevezését is. A kormány múlt hétfőn bocsátotta társadalmi egyeztetésre a módosítás tervezetét. A magyar légierő készültségi vadászgépeinek kellett azonosítaniuk egy kínai utasszállító repülőgépet szombaton kora délután. A gép egy Hongkongból Londonba tartó Airbus volt, amely még a román légtérben haladva nem létesített kapcsolatot a helyi légiforgalmi irányítással. A kecskeméti repülőbázisról felszálló magyar géppár mindössze 9 perccel a riasztás után a határ közelében érte el a repülőgépet. A vizuális kapcsolatfelvétel után az utasszállító személyzete ismét bejelentkezett, így a katonai repülők visszatérhettek bázisukra. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a plakáthelyek számát. A szegedi főépítész javaslata szerint a törvényben előírtakon túl nem lesz elhelyezhető reklám a helyi védelem alatt álló épületeken és azok telkén, valamint a helyi védelem alatt álló területeken és helyi jelentőségű természetvédelmi területeken. Békés Csabán az önkormányzat értékesíti a közterületi plakáthelyeket, a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata elkezdődött. Budapesten június 26-án döntött a fővárosi közgyűlés arról, hogy radikálisan csökkenti a plakáthelyek számát. Mintegy 10 000 plakáthelyet megszüntet a 15 000-ből, megtiltja az óriás plakátokat, reklámhálókat és ötödére csökkenti a hirdetőoszlopokat az év végéig. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét, amelyet már 2005 óta nem használnak. A kémény 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság, végleges magasságát a 80-as években érte el, és évtizedeken át Kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez szerkezetét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét, az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát. A kémény lebontásával az utolsó része is eltűnik az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájának, amely nem kapott műemléki besorolást. A migráció jelensége történelmi kihívás Európa társadalmaihoz, jelentette ki 14. Leó pápa a Lampedusa szigetén mondott beszédében, amelyben egy szerves és hosszú távú európai stratégiai terv kidolgozását sürgette. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta, hogy senki se kényszerüljön kivándorlásra. Szovjet termelési filmeket vetítenek az Uránia Nemzeti Filmszínházban 35 mm-es kópiáról. Az előadás sorozat július 12-én indul a Vidám fickók című 1934-es alkotással. Napos felhős idő valószínű vasárnap, egy-egy zápor néhol kialakulhat, ilyenkor erős lehet a szél is. A hajnali 12-20 fok után 25-30 fok közé melegszik a levegő.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Egy olyan videó került fel az egyik gyáli Facebook csoportba, amelyen gyáli fiatalok egy társukat bántalmazzák és megalázzák, miközben többen végignézik, sőt fel is veszik a történteket. A videót azóta eltávolították, de a történtek mély sebeket ejtettek a helyi közösségben. A gyáli baráti köre sportegyesület az eset után 2 fiatal sportolót kirakott a csapatból, miután a vezetősége tudomást szerzett egy a közösségi médiában terjedő videófelvételről, amelyben az egyesületük neve is elhangzik, számolt be róla a Blick. A gyáli BKS sportegyesület gyorsan cselekedett és közleményt adott ki a közösségi médiában terjedő videófelvételről, amelyben az egyesületük neve is elhangzik. Bejelentették, hogy a felvételen beazonosítható 2 érintett fiatal sportolói jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntették. Az egyesület minden olyan magatartástól egyértelműen elhatárolódik, amely erőszakos, másik ember méltóságát sérti, vagy ellentétes a sport és a közösségünk által képviselt értékekkel. Az esetet megvizsgálva a vezetőség úgy döntött, hogy az érintett 2 sportoló sportolói jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntetik. A gyáli BKS számára a tisztelet, a sportszerűség, a felelősségteljes viselkedés és a példamutatás alapvető érték. Sportolóinktól nem csak a pályán, hanem azon kívül is ezek képviseletét várjuk el. Az ügyben további nyilatkozatot nem kívánunk tenni, és kérjük mindenki megértését, hogy személyiségi jogokra tekintettel további részleteket nem áll módunkban közölni, írta a klub a közösség oldalán Tomori Győző, a gyáli BKS elnöke. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Tavast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Tabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas.

0: Rádió Dabas. The Radio Show.
1: Az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban a magyarok. Fél év alatt csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
1: A legfrissebb EP felmérés szerint a magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. A legutóbbi tavaly őszi közvéleménykutatás óta 8% ponttal 75%-ra nőtt azoknak az európaiaknak az aránya, akik szerint az EU biztos pont a mai zűrzavaros világban. A magyar válaszadók ennél is nagyobb arányban 80%-nyian gondolják így, ami a 2025 őszén készült felméréshez képest 14% pontos növekedés. A magyar válaszadók legnagyobb arányban az energiafüggetlenséget nevezték meg olyan területként, amelyre az Európai Uniónak hangsúlyt kellene fektetnie ahhoz, hogy megerősítse helyét a világban. Csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény, csak a brazil real és a kolumbiai peso érte jobb eredményt a forintnál, írta Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző. A szakértő szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalomjele. Kibővítették a Balaton 24 napi jegyet, Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható. A két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban elindult a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon és a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számban lehet utazni. A vonatjáratokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany és Sziklige. Jelentősen bővült a biomassa energetikai célú hasznosítása Magyarországon 2025-ben. Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb statisztikai jelentése szerint a hazai erőművek, fűtőművek, ipari kazánok és biogáz

települések is elérhetők, mint Tihany és Sziklike. Jelentősen bővült a biomassa energetikai célú hasznosítása Magyarországon 2025-ben. Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb statisztikai jelentése szerint a hazai erőművek, fűtőművek, ipari kazánok és biogáz

0: Az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban a magyarok. Fél év alatt csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A legfrissebb EP felmérés szerint a magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. A legutóbbi tavaly őszi közvéleménykutatás óta 8% ponttal 75%-ra nőtt azoknak az európaiaknak az aránya, akik szerint az EU biztos pont a mai zűrzavaros világban. A magyar válaszadók ennél is nagyobb arányban 80%-nyian gondolják így, ami a 2025 őszén készült felméréshez képest 14% pontos növekedés. A magyar válaszadók legnagyobb arányban az energiafüggetlenséget nevezték meg olyan területként, amelyre az Európai Uniónak hangsúlyt kellene fektetnie ahhoz, hogy megerősítse helyét a világban. Csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény, csak a brazil real és a kolumbiai peso érte jobb eredményt a forintnál, írta Németh Dávid, a KNH Bank vezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző. A szakértő szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalomjele. Kibővítették a Balaton 24 napi jegyet, Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható. A két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban elindult a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon és a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számban lehet utazni. A balajáratokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany és Sziklige. Jelentősen bővült a biomassa energetikai célú hasznosítása Magyarországon 2025-ben. Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb statisztikai jelentése szerint a hazai erőművek, fűtőművek, ipari kazánok és biogázüzemek összesen 6,6 millió tonna biomasszát használtak fel energiatermelésre, ami 10,8%-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Az adatgyűjtésben 235 működő létesítmény vett részt, köztük 70 biogázüzem. Szigorítaná a taxisok ellenőrzését a horvát kormány. Átláthatóbbá tenni a taxiszolgáltatásokat, és lehetővé tenni a viteldíjak felső határának meghatározását. A javaslat célja a személyszállítás biztonságának növelése, valamint annak garantálása, hogy taxiszolgáltatást csak engedéllyel rendelkező sofőrök és járművek végezhessenek. Vasárnap alapvetően napos idő valószínű, néhol zápor előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések a szelet. A minimum 12 és 20, a maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban a magyarok. Fél év alatt csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően hírek.
2: A legfrissebb EP felmérés szerint a magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. A legutóbbi tavaly őszi közvéleménykutatás óta 8% ponttal 75%-ra nőtt azoknak az európaiaknak az aránya, akik szerint az EU biztos pont a mai zűrzavaros világban. A magyar válaszadók ennél is nagyobb arányban 80%-nyian gondolják így, ami a 2025 őszén készült felméréshez képest 14% pontos növekedés. A magyar válaszadók legnagyobb arányban az energiafüggetlenséget nevezték meg olyan területként, amelyre az Európai Uniónak hangsúlyt kellene fektetnie ahhoz, hogy megerősítse helyét a világban. Csak nem 8%-kal erősödött a forint az euróval szemben az év első 6 hónapjában. A feltörekvő piaci devizák mezőnyében ez a harmadik legjobb teljesítmény, csak a brazil real és a kolumbiai peso érte jobb eredményt a forintnál, írta Németh Dávid, a KNH Bank vezető makrogazdasági elemzője. Január elején még 380 forint felett jegyezték az eurót, az áprilisi választások előtt 390 felett is járt az árfolyam, júniusban viszont már 350 forint alatt is megfordult a jegyzés, a hónap utolsó napjaiban pedig a 355 forint alatti kurzus volt a jellemző. A szakértő szerint a forint erősödése a Magyarországba vetett bizalomjele. Kibővítették a Balaton 24 napi jegyet, Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható. A két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban elindult a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon és a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számban lehet utazni. A vonatjáratokkal olyan vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint Tihany és Sziklige. Jelentősen bővült a biomassa energetikai célú hasznosítása Magyarországon 2025-ben. Az Agrárközgazdasági Intézet legfrissebb statisztikai jelentése szerint a hazai erőművek, fűtőművek, ipari kazánok és biogázüzemek összesen 6,6 millió tonna biomasszát használtak fel energiatermelésre, ami 10,8%-os növekedést jelent az előző évhez viszonyítva. Az adatgyűjtésben 235 működő létesítmény vett részt, köztük 70 biogázüzem. Szigorítaná a taxisok ellenőrzését a horvát kormány. Átláthatóbbá tenni a taxiszolgáltatásokat, és lehetővé tenni a viteldíjak felső határának meghatározását. A javaslat célja a személyszállítás biztonságának növelése, valamint annak garantálása, hogy taxiszolgáltatást csak engedéllyel rendelkező sofőrök és járművek végezhessenek. Vasárnap alapvetően napos idő valószínű, néhol zápor előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések a szelet. A minimum 12 és 20, a maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.
0: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágerei.

0: Pincák és közterek.
1: Az élet döntések sorozata.
0: Most a 93.4-et hallgatok.
1: Ez jó döntés volt.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
6: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
5: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
6: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
5: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
6: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
5: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
7: 93.4
8: Rádiódabas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Korrupciós kockázatra figyelmeztet a közbeszerzéseken az Integritás Hatóság. 10 balatoni strandon lesznek vöröskeresztes önkéntesek. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A magyar közbeszerzési rendszerben a túlárazás rendszer szintű, különösen a nagyértékű közbeszerzéseknél magas a korrupciós kockázat, közölte az Integritás Hatóság. A tavalyi közbeszerzéseket vizsgáló integritás jelentés kifogásolja, hogy összeszokott cégek pályáznak ugyanazokon a tendereken, jellemzően ugyanabban a szereposztásban, és visszatérően ugyanazok a szereplők nyernek. Megállapításuk szerint a rendszerben nincs piaci árösszehasonlítás, a korábbi szerződések árát használják referenciapontként, konzerválva a magas árszintet. Az állam így a piaci szintnél jellemzően többet fizet, főképp az építési beruházásoknál, de a túlárazás az állam egyik legnagyobb kiadási tételében, az energiabeszerzésekben is jelentős. 10 a Balaton déli partján található strandon lesznek jelen a Magyar Vörös Kereszt önkéntesei júliustól. A több száz önkéntes nem csak apróbb sérüléseket lát el, hanem készek akár az újraélesztésre is. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adományszó SMS-ben való elküldésével 500 forinttal támogatható a program. A Magyar Vörös Kereszt által működtetett balatoni elsősegélynyújtó szolgálat 2007 óta biztosít ingyenes egészségügyi segítséget a Balaton strandjain. A magas feszültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már 3 fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel. A Betesda szakemberei arra kérik a szülőket, a nyári szünetben különösen figyeljenek a gyermekeikre, és beszéljenek velük a magas feszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg érvényes bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy féléves MOL-Bubi bérletet vásároltak, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést, és a visszajelzések alapján finomhangolja a rendszert. A cél, hogy a MOL-Bubi új generációja egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestieknek. Franciaországban meghosszabbították a szülés után járó szabadságot. A szülési szabadság egy vagy két hónapos időtartamra mindkét szülőnek jár a gyermek születése vagy örökbefogadása idején. A szülők a szülési szabadságot kérhetik egyidejűleg, vagy pedig felváltva a másik szülővel, és lehetséges két egy hónapos időszakra bontani. A francia kormány szerint ez a fajta szülési szabadság egyedülálló Európában. Palócvilág találkozót rendeznek Somoskőújfaluban jövő szombaton. A palócság képviselői Magyarországról, Szlovákiából, Ukrajnából és Szerbiából érkeznek. Az esemény fővédnöke Pindrok Csaba salgótarjáni születésű Jászai Mari díjas színművész lesz. Napos felhős idő valószínű vasárnap, egy-egy zápor néhol kialakulhat, ilyenkor erős lehet a szél is. A hajnali 12-20 fok után 25-30 fok közé melegszik a levegő.